0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány. Holnap lesz a Jégvarázs című darab századik előadása. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak.

0: Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4%-ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Holnap kezdődik a kétnapos uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. Ezúttal is meghallgatják majd Volodymyr Zelenszkij tájékoztatóját a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. Itthon Galambos Attila és Szente Vajk fordításában, Szirtes Tamás rendezésében láthatja a közönség. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot.
1: Az időjárásról.
0: Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Közelebb rakod, 38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 nap napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a 7 legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madács Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot.
1: Az időjárásról.
0: Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek és önök jó esetben válaszolnak. Ezt megtehetik a 0630-5-92-5-92-5-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság kukac@cegletradio.hu-ra, ezt már önök döntik el, és hogyha van kedvük, a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/cegletradio, de ezért leginkább az SMS és az e-mail válaszok szoktak népszerűek lenni. A kérdésünk egy új kérdés, egy teljesen új témával jelentkezünk. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez nekem hazai terep, mi sokat kirándulunk a baráti körrel és a családdal is néha, úgyhogy volt mindenféle esetünk már, de voltak sulis kirándulások, volt egyetemi kirándulás, ahol hát mindenféle izgalmas dolog történt. Minden esetre ebből a témából én majd biztos, hogy tudok megosztani dolgokat önökkel, de a fontos, hogy önök megosztanak velünk, úgyhogy küldjenek mindenképpen üzenetet, hogyha volt félelmetes kirándulós élményük. Lássuk, hogy milyen problémák adódhatnak egy kiránduláson. Számos olyan tényező adódhat, ami félelmet vagy aggodalmat kelthet, akár fizikai veszélyekről, akár a természeti kiszámíthatatlanságról beszélünk. A leggyakoribb félelmek a következők. Eltévedés. A legismertebb félelem különösen ismeretlen terepen, jelöletlen utakon vagy rossz látási viszonyok között. Időjárásváltozás. Egy hirtelen jött vihar, nagy eső, villámlás vagy hirtelen lehűlés komoly veszélyt jelenthet, vagy a köd, hogyha hirtelen megérkezik, az sem kellemes, ezt már csak én teszem hozzá. Vadállatokkal való találkozás erdei környezetben, például vaddisznó, medve, a közelségük is félelmet kelthet. Sérülések, ficamok, törések, vágások, melyek távol a segítségtől történnek, fizikai kimerültség, amikor a túra nehezebbnek bizonyul a tervezetnél, és elfogy az erő, vagy az élelem és a víz. Felszerelés hiánya, nem megfelelő öltözet, itt szintén a víz vagy az élelem hiánya, és a megfelelő felkészülés elmaradása miatt. A biztonságos kirándulás érdekében fontos a megfelelő tájékozódás, a felszerelés ellenőrzése és a társakkal való kommunikáció. Ezt egyetemen tanultuk meg, Kerinek hívták a tanárunkat, aki egyébként a judo oktató is volt, és ő mondta, hogy mindenkinek lesz egy száma. Ahányan voltunk, mondjuk 15-en, 1-től 15-ig mindenkit beszámoztunk, és egy adott pontban ő elkiáltotta magát, hogy egy, és mindenkinek kellett mondani a saját számát, és hogyha végéig értünk, akkor tudtuk, hogy megvan mindenki. Egy nagyon egyszerű módszer arra, hogy tudjuk, hogy minden tagja a csapatnak megvan, ezt ajánlom bevezetni. De volt találkozásunk állattal, mert hogy Salgón éjszaka kiszöktünk az egyik barátommal, akkor zenekari táborban voltunk, és kirándulással kötöttük egybe ezt a zenekari táborozást. Na, mi kitaláltuk, hogy éjszakai túrára megyünk, és hát gyakorlatilag egy 30-50 méternél messzebb nem jutottunk a tábor kerítésétől, mert motoszkálást hallottunk az úton, és később meg is láttuk, hogy egy vaddisznó, valószínűleg vaddisznó mama, meg a kicsinyei szaladtak ki az útra, úgy 50 méterrel előttünk, úgyhogy egyből nyargaltunk vissza a tábor területére, de volt olyan sztorink is, amikor az egyik barátunk azt gondolta, hogy vicces lesz, hogyha eljátsza, hogy rohama van, és hát még a nyálát el is kezdte kicsorgatni a száján, meg rángatózott. Aztán persze ránk szólt, hogy csak vicc volt, de egy olyan területen voltunk, hogy 8 kilométerre kb. Senki, tehát maximum mentőhelikopter tudott volna leszállni, hogyha hívni kell, de hát ő ezt viccesnek gondolta, majdnem megvertük. Ezután, és akkor itt jöhettek volna a sérülések, a ficamok, törések, vágások, de persze nem bántottuk, viszont nagyon-nagyon, hát, hogy mondjam, leteremtettük Zoli barátunkat, azóta sem csinált ilyet, sőt, azt hiszem, hogy azután már nem is jött velünk kirándulni, inkább a biztonság kedvéért. Úgyhogy ilyen történeteim vannak nekem, meg aztán még biztos, hogy több dolog is eszembe jut majd a műsor alatt, de a lényeg, hogyha volt ijesztő kirándulós élménye, küldj el nekünk 0630-5-92-5-92-5-ös.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: legijesztőbb kirándulós élménye? Ez a Ceglét Hangja mai kérdése, ez egy új téma, amivel még nem foglalkoztunk, és hamarosan meglátjuk, hogy mennyire népszerű, és mennyien írnak nekünk. Az biztos, hogy Laci egy hosszú üzenettel a zenék alatt már meglepett minket. Ezzel megyünk tovább, de hogyha ön is elküldeni a 0635 92 92-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság kukac@ceglitradio.hu-n megteheti. Nos, tehát Laci üzenete. A párom, amikor nem ér rá, olyankor akár egyedül is szeretek kirándulni, így a jó idő miatt a kedvenc dombos erdős útvonalamon felmentem a szakadék tetejére, és a szokásos panoráma tárult elém. Ekkor valami üvöltözést hallottam, mintha valaki nagyon nagy hangon magyarázná a dolgait a haverjainak. Eleinte csak viszonylag trágár szövegeket, aminek nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget, majd elkezdett olyanokat kiabálni, hogy ő azt szereti a sír, a nő, és a félelem el akar a torkán, hogy levegőt se kapjon, és ehhez hasonlókat. Na, itt már ledöbbentem, néztem lefelé, és kerestem, hogy honnan jön ez az undorító szöveg, és akkor láttam, hogy nem a haverjának magyarázott, hanem velem akarta megosztani ezeket az undorítóbbnál undorítóbb nézeteit jó nagy távolságból. Én ugyan egy rendesen sportoló férfi vagyok, aki korábban küzdősportolt, hobbi szinten, így bennem nem keltett félelmet, viszont annál nagyobb undort váltott ki. Egy nő viszont egyedül hogyan kiránduljon így nyugodtan? Milyen ország ez, hogy így sétálni elmenne az ember, de nem teheti meg nyugodtan a természetben? Mit lehet tenni annak érdekében, hogy mindenki biztonságosabban, nyugodtabban kikapcsolódhasson és zavartalanul sportolhasson a természetben? Hát ezeket nem én fogom megválaszolni, de igen, nagyon kellemetlen a szituáció. Az első blogban felsoroltak közül egyik sem volt benne, tehát nem eltévedés, vagy időjárás, vagy vadállat, vagy sérülés okozta a problémát, hanem egyszerűen úgy tűnik, hogy beteg ember, aki hát ilyeneket kiabál valakinek, akit meglát valahonnan, és hát ez azért elég ijesztő, mármint egy férfiként is persze fura lehet ezt végighallgatni, de hogyha egy nő van ott, hát nem is akarok belegondolni. Szóval igen, az ember is ilyen veszély lehet azért egy kiránduláson. Mi mindig jó fej túrázókkal találkoztunk eddig, de hát ki tudja, hogy mindenki az-e, és hogy miért megy az ember az erdőbe, hogyha ilyen gondolatai vannak. Nem is akarok belegondolni, még egyszer mondom. Minden esetre köszönjük, hogy megosztottad velünk ezt az élményt, és hát igen, nem feltétlen azoktól kell félni, amit az ember megszokta, de az a legjobb, hogyha nem félünk, meg hogy nem megyünk egyedül kirándulni, az talán a legbiztonságosabb, és akkor talán ilyen probléma nem lehet. Nézzünk egy rövidebb üzenetet. Ild írja, hogy fácán, kirándulásonként 3 szívroham lapul, lapul, lapul, majd ha elmegyek mellette, másfél méterről elszáll hangosan, a fülem olyankor mindig ki van hegyezve, a más madárhangokra is, így nekem ez elég para. Hát egyébként igen, a hirtelen megmozduló állat azért meg tudja ijeszteni az embert, amikor nem számít semmilyen mozgásra valahonnan, és igen, egy fácán is lehet ijesztő. Önnek mi volt ijesztő egy kirándulás alatt? Küldje el nekünk, hogyha van kedve, 0635 92 92 5.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
2: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

0: volt a legijesztőbb kirándulós élménye, egy új téma a Ceglét hangjában, és jönnek a válaszok szép számmal, de ha ön is elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kimalság@ceglitradio.hu-n. Lehet, hogy nem olyan eszméletlen megbotránkoztató, de azért elmondom. Hülye kilencedikesként az erdélyi kiránduláson elmentünk az erdőbe iszogatni, hogy a tanárok ne vegyék észre. Annyira nem voltunk messze a szálláshelytől szerencsére. Iszogattunk, beszélgettünk, egyébként kulturáltan, nem ordibáltunk meg semmit. Erre mindenkinek elkezd vinnyogni a telefonja egy medveriadó. Oldalra néztünk, ott van a nagy dög tőlünk kb. 30-35 méterre, és a telefonzaj miatt eléggé felkeltettük a figyelmét, ott szugerált minket. Olyan sebességet futottunk vissza a szálláshelyre, hogy csak na. Szerencsére nem követett minket, de akkor azt hittem össze kakilom magam. Azóta se voltam erdőben, meg ilyen kevésbé frekventált helyen kirándulni, se egyedül, se mással, írja nekünk Gergő. Hát ez igen komoly élmény, egy medvével ez mondjuk 30 méterre lenni. Mondom, nekem egy vaddisznós élményem volt, az is nagyon rossz volt. Akkor is nagyon megijedtem, főleg hát mivel az egy anyuka volt, és az mindig védelmezi a kicsinyeit. A medvénél meg ki tudja, de minden esetre igen, ez benne van a pakliban. Milyen szerencse, hogy a telefonotok, vagy hát kérdés, hogy szerencse. Egyébként nemrég, pár évvel ezelőtt a magyar határon is átjött a medve, és mi ugye többször említem, hogy járunk Salgóra, és a Salgón a tábor gondnoka, a Robi bácsi, ő találkozott a medvével, ő mindig viszi a kutyáit, most azt hiszem, hogy Rottweiler kutyái vannak, viszi a hegyekben sétálni, és egyszer úgy volt medve találkozása, hogy gyakorlatilag a kutya észre se vette szerencsére, a kutya szaglászott, Robi viszont meglátta egy 50 méterre előttük a medvét, ahogy az is szaglászik, és talán az észre is vette őket, mert egyszer felemelkedett két lábra. Robi pedig fogta a kutyát, és szépen csöndesen elvezette és elsétáltak, nem történt semmi komoly baj, de azért szemtől szemben állni egy ekkora állattal, és abba sem merek belegondolni, mi van, hogyha a kutya észrevette volna, hogy vagy odaszalad, rátámad, vagy ebből nagy baj is lehetett volna. Minden esetre ebben az esetben nem történt baj, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, és igen, állattal találkozni az nem egy szerencsés dolog, és igyekezzünk megőrizni a hidegvérünket. Most pontos tanácsot nem tudok adni, hogy mit lehet ilyen helyzetben csinálni, de valamit biztosan lehet, úgyhogy ez a futás itt éppen Gergőjéknél bejött. Hazafele erdőből hirtelen ránk esteledett, az akkori barátnőmmel mentünk. 10 perc alatt nappali fényből ilyen éppen látsz jelenség lett, teljesen a semmiből. Mély, morgó kutyához hasonló hangot hallottunk, semmit nem láttam, pedig szét is néztem nagyon alaposan. El is iszkoltunk a fenébe, de a hang egy ideig követett minket, írja nekünk Ádám. Hát ez is elég para. Velünk egyszer olyan történt, hogy hirtelen lehűlés, és el is kezdett esteledni, tehát ment le a nap, és olyan köd jelent meg ezen az erdős dombos tájon, hogy egyszerűen nem tudtuk, még ismerős volt az útvonal, de az ismerős útvonalnak a hirtelen besötétedés egyszerűen eltakarta azokat a jeleit, hogy mi merre szoktunk menni. Tehát igazából, hogyha az ember 3 métert lát, akkor nagyon nehéz megtalálni azt az ösvényt, ahol leszoktunk menni és haladunk vissza a szállás felé, mert hogy nem látunk az ösvényig, nem látjuk azokat a fákat, amiket megszoktunk. Az nagyon para volt egy ideig, és hát tulajdonképpen aztán szerencsésen visszataláltunk, vagy ösztönből, vagy nem tudom, de többen összebeszélve a tapasztalatainkra, meg emlékeinkre hagyatkozva végül megtaláltuk nem pontosan azt az utat, ahol menni szoktunk, de kijutottunk egy bekötő útra, amit megismertünk, és onnantól már megvoltunk szerencsére. Nem volt az sem egy egyszerű helyzet, de még higgadsággal és odafigyeléssel azért ki lehetett jönni belőle. Ha van önnek is ijesztő kirándulós élménye, küldje el nekünk 0635-925-925-ös.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: ijesztő kirándulós élményeket várunk, kedves hallgatók, ma a Ceglét hangjában. Nem azért, hogy bárkinek elvegyük a kedvét a kirándulástól, de talán tanulságként szolgálhatnak ezek a sztorik, és akkor mindenki figyelmesebben megy el kirándulni majd. Úgyhogy nézzük a következő üzenetet. Merzse Mocsár 1998 körül. Rendszeresen jártunk le biciklivel, én akár egyedül is. Egyik alkalommal már esteledett, hazafelé tekertem, amikor hallottam, hogy motoszkál valami a fák között. Megálltam és láttam a kis malacokat kb. 10 méterre. Na egyből tudtam, hogy ezek bizony a demo változatok, tehát demo változatnak fogalmazza meg a kedves hallgató a kis malacokat, és a közelben van a full version, tehát a teljes verzió, aminek drágán meg lehet vagy kell fizetni. Elkezdtem tekerni, ahogy csak tudtam, és meg is jelent csörtetve anyuci, szerencsére akkor már elég jó sebességet elértem, pedig akkoriban még rendesen homokos talaj volt, még a turista ösvényen is. Tapostam a pedált, ahogy csak tudtam, Armstrongot is hátba veregethettem volna, annyi adrenalin zakatolt bennem. Durván parás volt a visító, szörcsögő, röfögő hang is, nem az a szelíd, simogatni való kucu volt. Hát ez nagyon komoly, István írta nekünk az üzenetet. Igen, ezekből tanul az ember, azt hiszem, és amikor a kicsinyeit kell védelmezni egy anyagdisznónak, hát az senkinek nem kívánom. Ha az ember hozzá van szokva a normál disznóhoz, ahhoz képest szerintem nagyon ijesztő tud lenni egy ilyen állat, úgyhogy igen, hát szerencséd volt, és jól tetted, hogy elmenekültél abból a szituból. Erdős hegyre toltam fel a bringát, hogy majd a másik oldalon legurulok, és fél úton hallottam, hogy valami megy a bozódba mellettem kb. 2 méterre. Hát egy nagy vaddisznó volt az 5 gyerekével együtt, akik már szintén elég nagyok voltak, mert feketés volt a szőrük. Gyorsan eldobtam mindent, és beálltam egy fa mögé, amíg elmentek. Ez is egy jó taktika, ezek szerint Dani írta nekünk az üzenetet, mindenki csak nagyon óvatosan. Gondoltuk páromban, jó ötlet lenne éjjel túrázni az erdőben nyáron, hogy napfelkeltekor valami üstököst keresünk az égen egy kilátóból. Éjfél körül értünk az erdőbe, majd pár méter megtétele után hatalmas morajlás, visításszerű hangok, ágrecsegés több irányból egyszerre, egy csapat vaddisznó fogadott minket, jobbnak láttuk visszafordulni és békén hagyni az erdőt éjszakára. Hát igen, ez a vaddisznó kérdés, ez azért Magyarországon úgy hallom, hogy visszatérő, és hogyha önnek is volt hasonló sztoria, ami talán ijesztő élménynek mondható kirándulás alatt, akkor ezt nyugodtan küldje el nekünk, mert a második téma is ez lesz. Néhány zene, és a hírek után folytatódik a Cegléd hangja itt az FM 92-től.
1: FM 92-től. Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerő.

0: kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4%-ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Holnap kezdődik a kétnapos uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. Ezúttal is meghallgatják majd Volodymyr Zelenszkij tájékoztatóját a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madács Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. Itthon Galambos Attila és Szente Vajk fordításában, Szirtes Tamás rendezésében láthatja a közönség. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot.
1: Az időjárásról.
0: Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön, és egy új témával jelentkeztünk a mai napon. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Erre vagyunk kíváncsiak, és ezt elküldhetik, ha van kedvük, a 0635 92 5 92 5-ös SMS számra, vagy e-mailezhetnek a kivanság@cegledradio.hu-ra is. Hát amelyik szimpatikusabb, de akár Facebookon is írhatnak nekünk, jönnek a válaszok szerencsére, és az első óra tapasztalata az, hogy egy kirándulás legnagyobb veszélyforrásai az eltévedés, az időjárás változás, vadállatokkal való találkozás, sérülések vagy a fizikai kimerültség, és ezekből is a vadállatokkal való találkozás, azon belül is a vaddisznók voltak a legnépszerűbbek az első órában, és egy ilyen üzenettel megyünk tovább, ami e-mailben érkezett tőlünk. 2 vaddisznó spotting, ez a cím. Egyszer geoládázás közben a dzsindzsásban araszolva hallottam közelről a röfögést, odanéztem, karnyújtásnyira állt tőlem a jószág, szerintem 2 percig még levegőt sem vettem, úgy megijedtem, de szerencsére valami pacifista példányt fogtam ki, mert rövid szemezés után otthagyott. Egyszer a 2 kutyámmal túrázva már csak akkor szúrtuk ki az anyakocát a kismalacokkal, amikor már csak 6-8 méterre voltak. Hála Istennek mind a 2 igazi városi kanapé kutya és szófogadó, úgyhogy vették a lapot, mikor szoborrá merevedve sziszegtem nekik olyan halkan, hogy csak tudta, hogy megállsz, maradsz, csssss. Hosszú percekig álltunk, aztán elmentek. Egyszer egyedül túráztam, esős időben, eléggé felázott, meredek terepen, lefelé mentem, és lefelé menet megcsúsztam, és konkrétan lefejeltem egy fát, kis hiány, majdnem eltörtem az orrom. Pár percig eszméletlen is lehettem, arra tértem magamhoz, hogy szemerkélt az eső az arcomon, meg vérzik az orrom, de aztán lejutottam a hegyről valahogy segítség nélkül. Azt hittem, hogy itt is lesz még egy vaddisznó sztori, de nem, az igazából ahogy ígérted, meg volt a 2, meg még egy sérüléses. Hát ebből nagyobb baj is lehetett volna, igen, orvérzéses arc sérülés, amikor eszméletet is elvesztesz, hát az azért durva, senki nem kívánja erdőben, szerintem főleg egyedül, úgyhogy köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a történetet. Egy dologra tudok következtetni, hogy Robertnek hívnak, de ezt csak az e-mailből, de remélem nem baj, hogy megosztottam a kedves hallgatókat, hogy a címedből erre tudtam következtetni. Nézzünk még egy történetet. Zemplén, elfogyott a vizem, egyedül voltam, forrás nincs sehol. Falu félnapi járóföldre, 30 fok van árnyékban, hétköznap tehát kevesen vannak az erdőben, nem is a kék túrán, hanem más ösvényen. Bear Grylls emléktúra lett belőle, megjött egy csapat szembe 3 óra múlva, és adtak vizet. Hú, hát igen, ezt is említettük, hogyha kifogyunk a vízből vagy az élelemből, hát az is kellemetlen tud lenni, és tényleg nincs hová fordulni sok esetben egy erdei túraútvonal vagy egy helyi túraútvonal közepén, de itt szerencsére kaptál vizet, megoldódott a helyzet, de azért csak nagyon óvatosan mindenkinek. Kedves hallgatók, ebben az órában is tehát ijesztő kirándulós élményeket várunk, ha önnek is van ilyen, küldje el nekünk 0635 92 5 92 5-ös, és úgy látom, hogy elég sok üzenet érkezik ahhoz, hogy ebből legyen egy folytatás is, de azért, aki csak teheti, írjon nekünk, és én meg, ha csak tehetem, igyekszek belesűríteni mindenkit.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Kedves hallgatók, mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye, vagy élményük, ha már kedves hallgatókként szólítottam meg önöket? Ezt elküldhetik a 0635 92 92-re, mert ez itt a Ceglét hangja, ahol én kérdezek, és talán önök megválaszolnak. Így tett a következő üzenet küldőnk is. Baráti társasággal kirándultunk nem túl frekventált helyen. Egyszer csak, vagy négy rohadt nagy kutya felénk rohanva, ugatva az úton, ember sehol, én majdnem szívrohamot kaptam, mert sajnos alapból eléggé félek a kutyáktól. Aztán végre megjelenik a két gazda, és ordítanak rájuk, szerencsére megálltak a kutyák, meg aztán megfogták őket, de én azt hittem, nekünk kampec. Ezt Márk küldte el nekünk. Ilyen velünk is történt, persze, hogy velünk is történt, velünk minden megtörtént már kiránduláson. Ott pedig három kutya futott ki egy tanyáról egyébként, egy nem túl távoli tanyáról, és hát egyértelműnek tűnt, hogy védelmezik a területüket, és hát igazából nem tudtunk más csinálni, hanem ösztönösen mindannyian, akik kirándultunk, leguggoltunk, és hívogatóan szóltunk a kutyákhoz, akik egyszer csak 10 méterre tőlünk úgy döntöttek, hogy akkor nem acsarkodnak tovább, hanem elkezdték csóválni a farkukat, és végül odajöttek, és meg lehetett simogatni mindet. De hogy mekkora szerencsénk volt, azt azóta sem fogom föl, tehát ez végződhetett volna sokkal rosszabban is, főleg, hogyha mondjuk mi is kiabálva, hogy máshogy reagálunk. Itt ez bejött, de nem biztos, de egyáltalán nem biztos, hogy ez a jó megoldás. A kutyák ellen nekünk itt ebben a helyzetben szerencsénk volt. Következő üzenet, Gimi szervezett nyaranta külföldi utakat Spanyolországba, Portugáliába. Rengeteg helyen voltunk, csak megálltunk valami kis városban egy rövid időre. Volt egy kisebb hegy a város szélén, oda felmentünk, láttam, hogy vannak sziklák, letértem az útról, hogy fotózzak, amit nem vett észre senki. Nem voltam elégedett a látvány, azért kimásztam a szikla szélére, ott sem volt jó, mert belógtak a fák, ezért leugrottam a lentebbi sziklára, ott csináltam pár igazán jó fotót, majd realizáltam, hogy ez egy 2 méter körüli ugrás volt lefele, és nem tudok visszamászni. Végül némi ugrálás után sikerült a szélén megkapaszkodni és felhúzni magam, ez már majdnem 20 éve volt, de nem mondtam el senkinek valamiért azóta se, azok közül, akik ott voltak, pedig párakkal azóta is tartom a kapcsolatot. Ezt meg Feri küldte el nekünk. Hát ezekkel a magánakciókkal mindig nagyon óvatosan, ezt kell mondanom, mert egyrésztről megsérülhetsz, másrésztről mi van, ha nem veszik észre, hogy eltűntél, meg hát igen, lehet, hogy ebből mentés is lehetett volna, hogyha esetleg nem tudsz fölmászni, de nem tudom, hogy az volt a jó megoldás, hogy kimászol, vagy pedig segítséget hívsz. Minden esetre szerencsére jól végződött a történet. Fejér megyében egy búzatábla mellett néztük az augusztusi hullócsillagokat, amikor a nagyon nagy sötétben valami izomból elkezdett futni, és elrohant az autó mellett. Nagyon para volt, igaz, félig kirándulós csak a sztori. Hát nem tudom, hogy végül is nem. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mik történhetnek meg kint a természetben, és ez teljesen lefedi ezt a történetet. Jó lett volna megtudni, hogy mi az, ami elrohant mellettetek, de hát biztos, hogy ott volt valami nagy állat. Egyszer olyan is történt velem, akkor csak bringázni voltam, rendes kerékpárúton bringáztam már sötétedés után, és kettő rendes, nagy agancsokkal rendelkező szarvas futott volna át az úttesten, és ezzel együtt a bicikli úton is, csak pont akkor értem oda, amikor ők is odaértek volna, és nem is tudom, 3 méterre a bicikli úttól fékeztek le a nagy agancsaikkal, meg minden, én meg egy járva bicikli sisak se volt rajtam, tehát talán könyökfédő az igen, de minden esetre pont megálltak, nem tudom, hogy az kellett volna, hogy én fékezek le, vagy annyira hirtelen érkeztek meg oldalról, hogy nem tudtam mit csinálni, én mentem tovább, és szerencsére ők lefékeztek, de benne volt a pakliban ott a találkozás az állatokkal és az agancsokkal is, nem lett volna kellemes. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Továbbra is ez a kérdésünk. Még 2 blokkra visszajövünk, hogyha gondolják, tartsanak velünk.
1: Következzen egy film!

0: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a 7 legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot.
1: Az időjárásról.
0: Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb.

0: Ijesztő vagy félelmetes kirándulós élményekkel várjuk a kedves hallgatókat a mai adásban, ez itt a Ceglét hangja. Eltévedés, időjárás változás, vadállatokkal való találkozás, sérülések, fizikai kimerültség, felszerelés vagy étel és víz hiánya, ezek a fő félelmek egy kirándulás során, amik megtörténhetnek. Lássuk, hogy a kedves hallgatóinkkal mik történtek. Elmentem egy budai hegység körtúrára egyedül 30 éves nőként. Már a vége felé közeledtem, amikor leültem egy kis tűzrakónál, voltak asztalok, padok, egy csapat is épp ott pihent. Miközben falatoztam, megjelent egy kb. 50-60 közötti pasi egyedül, gondoltam ő is pihen egyet, illetve az feltűnt, hogy amúgy engem észrevett. Én közben végeztem a kis elemózsiámmal, de mivel láttam, hogy néha felém néz, gondoltam megvárom, még elindul, plusz haladjon is, majd indulok később. Így is tettem, hagytam rá rendesen, nehogy utolérjem, erre látom, hogy az első adandó alkalommal egy tábla előtt ácsorog és nézegeti. Itt már tényleg megijedtem, hogy mi a fene. Elmentem mellette, láttam, hogy közben nézeget felém, aztán felhívtam anyukámat telefonon, elmondtam, mi a szitu, és megálltam nem sokkal utána, és virágokat fotóztam, hogy megint elém kerüljön, mert a hátam mögött nem látom, mit csinál. Plusz jó hangosan telefonáltam, hogy lássa, hogy tudja a külvilág, merre vagyok. Elment mellettem, megint hagytam neki bőven távolságot, hogy ne érjen utol, de ismét lassított, és valamiért megállt. Erre nem emlékszem, mit csinált akkor, talán pisilt, de végig telefonban voltam, amilyen gyorsan tudtam, csak mentem, elmentem mellette, és utána pár perc múlva már a kocsinál voltam, így nem lett semmi szerencsére, de azért eléggé meg voltam ijedve, meg anyukám is, írja nekünk Anett. Na hát igen, az egyedül kirándulás már a műsor elején is szóba jött, hogy annak azért megvannak a parái vagy veszélyei, főleg nőként. Úgyhogy remélem, hogy ebből tanultál te is, nem feltétlen futunk össze ilyen emberekkel, sőt, biztos, hogy ez a ritkább, de azért az én közvetlen környezetemben is volt olyan történet, szerencsére az biztonságosan meg jól alakult, hogy egy hölgy és egy úr kirándultak együtt, most az urat csak idézőjelesen mondom, és egyszer csak gondolt egyet, nem voltak túl közeli ismerősök, de ismerték egymást, egyszer csak az úriember úgy döntött, hogy hát ő most hátulról elkapja ezt a lányt, és ki tudja, milyen tervei voltak. Az volt a nagy szerencse, hogy arra biciklizett egy másik srác, aki ezt az egészet észlelte, és végül is kimentette a lányt ebből a szituációból, de hogyha ő nem jön ott, akkor nem is tudom, mi történhetett volna. Úgyhogy ez is fontos, vannak ilyen csoportok, ahol kiránduló társat lehet találni magunknak, akár a Facebookon, akár más közösségi oldalakon, de azért hölgyek helyében én csak nagyon óvatosan mennék el, vagy legalábbis komolyabb ismerettség után kettesben valakivel, vagy hát el sem kell menni kettesben valakivel, az elmúlt üzenetből, Anett üzenetéből láthatjuk, hogy simán jöhetnek olyan szituk, amikor egyedül indul az ember kirándulni, csak végül is összefut valakivel, aki nem feltétlenül akar neki jót, de Anettnek szerencséje volt, és azt is köszönjük, hogy megosztotta velünk ezt a történetet. Ez is tanulságos, nem feltétlenül a vadállatoktól, hanem néha sajnos a vad emberektől is tartanunk kell. Hamarosan folytatjuk, még egy blokkra visszajövünk, és azoknak, akik esetleg már elküldték az üzenetüket, de még nem hangzott el, jó hírem van, egy másik alkalommal biztosan folytatjuk ezt a témát, mert rengeteg üzenetet kaptunk szerencsére.
1: Következzen egy friss dal, itt a Ceglét Rádióban!

0: Szabolcs üzenete, egy rövid üzenet, de ezzel kezdünk. Amikor gipszelt karral kellett a szakadék széléről visszamásznom egy pár méteres sziklafalon, mert csak ott jöttem rá, hogy lefelé nem járható az út, a talaj is nagyon lejtett, kapaszkodni kellett, hogy ne csúszszak le. Hát ez biztos, hogy para élmény volt, úgyhogy Szabolcsnál ez történt. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez tehát a Cegléd hangja mai kérdése, és ez már az utolsó blokkunk. Még egyszer mondom mindenkinek, aki esetleg elküldte az üzenetét, hogy nyugodjon meg, mindenképp sorra fog kerülni, ha nem is a mai adásban, akkor a folytatásban, mert szerencsére népszerű témának bizonyult ez a mai, és lesz majd folytatás is, úgyhogy nem holnap, mert holnap egy másik témával jövünk, de egy másik alkalommal biztos, hogy mindenki sorra kerül. Lássuk akkor a mai utolsó üzenetünket. Egy éve kb. Belefutottam egy csodás családba. Csak a röfögést hallottam hirtelen, hál' Istennek anyuka nem nagyon foglalkozott velem, lassan elhúztam onnan, akkor azért majdnem be. Ezen kívül, ami rosszabb volt, akkor persze emberrel futottam össze, idősebb férfi volt, aki teljesen semmiből jelent meg, eléggé messze az autótól a vicc kedvéért. Nem tudom, hogy részeg volt, vagy micsoda, de nem bírtam lerázni. Vagy egy bő 20 percen keresztül követett és beszélt hozzám minden hülyeségről. Após jött a segítségre, hála Istennek nem olyan messze dolgozott, persze pont ficam után voltam, szóval futni se tudtam rendesen. Eléggé félelmetes volt, és azóta sem járok messze egyedül túrázni, bármennyire is szeretek, vagy akarok menni, írja nekünk Iza. És hát igen, ez is eléggé olyan szituáció, ami most már többször szóba került, szóval hogyha itt voltak velünk az adás elejétől, azért leginkább egy kiránduláson ezt gondolná az ember, hogy az eltévedéstől, az időjárás viszontagságaitól, vadállatoktól, bármilyen sérüléstől, ami ott az kirándulás közben esik meg velünk, kimerültségtől, vagy esetleg a felszerelés hiányától, nem megfelelő öltözet, élelem vagy vízhiánya, ezek a fő problémák, és három üzenetünk is volt így az adás végére, most már mondhatjuk, hogy emberi veszélyeztetés volt, tehát ember által került olyan szituációba a kedves kiránduló, meg a kedves üzenetküldő, hogy azért át kellett gondolni azt, hogy mit és hogyan csináljon, mert ott azért nagyobb baj is lehetett volna. Úgyhogy mindenképpen figyeljünk erre is, és ne menjünk egyedül kirándulni. A legjobb az, hogyha van velünk egy kisebb társaság, és akkor mindenki tud segíteni mindenkinek, hogyha arról van szó. Viszont a műsor végéhez értünk, kedves hallgatók, nagyon köszönöm megtisztelő figyelmüket, és azt is, hogyha küldtek nekünk üzenetet. Mondom, azok se csüggedjenek, akik nem kerültek sorra. Egy másik alkalommal, nem holnap, mert holnap egy új műsorra jelentkezünk, de hamarosan újra jelentkezik ez a téma, és akkor mindenki sorra kerül majd. Vörös Nándi köszöni megtisztelő figyelmüket, maradjanak a Cegléd Rádióval a továbbiakban is, és találkozzunk holnap, amikor újra jön a Cegléd hangja. További jó rádiózást, a viszonthallásra!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Friss, vidám, habkönnyű, sőt, mi több bombasztikus. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Én Süveges András vagyok, este hatig lehetünk együtt, szokás szerint kisebb-nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt szegnét már is mutatom, melyik újdonsággal indul. A hírek után azonnal játszom Szigala felvételét, maradjanak vele még egyszer, mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Ceglédrán Show-ban.
3: Napos meleg idő várható. Aláírta az amerikai elnök az Iránnal kötendő békéről szóló szándéknyilatkozatot. Megszűnhet az árstopp az üzemanyagoknál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik a két ország között, ennek során dolgozzák ki a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokádja, megnyitják a Hormuzi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket, Libanon területét is beleértve. Irán emellett vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert, valamint higítja a dúsított urán készletét. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi Évianban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. A jelenlévőknek ezúttal is Volodymyr Zelenszkij elnök a tájékoztatást a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Itthon kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximált ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 4,1%-ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-jéig. Béltámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. A támogatást a 25 év alatti fiatalokat alkalmazó önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint meghatározott vállalkozások vehetik igénybe. A támogatás összege legfeljebb 280 000 forint.

0: Kosztolányi versre alkottak kerti installációt a Városligetben. A mostan színes tintákról álmodom című műik lett a kertben. Színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti parkrészen.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte napos gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. Hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó friss vidám habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Június 18-a csütörtök van, természetesen majd ezzel a nappal is foglalkozok, meg itt a reggeli műszakban jönnek a fontos hasznos infók, programajánló, lapszemle, a csillagok üzenetei és egy beszélgetés. Erre készüljenek azok, akik velem tartanak a következő pár óra hosszában. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leállósávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítés munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: dallal folytatjuk a Ceylédi a kedvenc dalaival, előtte mondom már is, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gumolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futószápor, észak-keleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg. Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar, csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli eszél, hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap kitart a hőség, 31-37 fokig melegszik a levegő, de a napközben megnövekedő gomolyokból már több felé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban, és ezek mögött hirtelen visszaesett a hőmérséklet. Füllet melegre van kilátás, a szél főként zivatarok környezetében erős, viharos lehet.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: 92-tön a Cegléd Rádióban, azonnal folytatjuk a jó reggelt Ceglédet a friss infokkal, utána visszatérek a dalokkal, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos meleg idő várható. Aláírta az amerikai elnök az Iránnal kötendő békéről szóló szándéknyilatkozatot. Megszűnhet az árstopp az üzemanyagoknál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik a két ország között, ennek során dolgozzák ki a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokádja, megnyitják a hormozi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket, Libanon területét is beleértve. Irán emellett vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert, valamint higítja a dúsított urán készletét. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi Evianban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. A jelenlévőknek ezúttal is Volodymyr Zelenszkij elnök a tájékoztatást a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Itthon kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximált ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 4,1%-ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-jéig. Béltámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. A támogatást a 25 év alatti fiatalokat alkalmazó önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint meghatározott vállalkozások vehetik igénybe. A támogatás összege legfeljebb 280 000 forint. Kosztolányi versre alkottak kerti installációt a Városligetben. A mostan színes tintákról álmodom című műiklete kertben színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti parkrészen.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpok alján, valamint télnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. Hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, ez itt a Jó reggelt Ceglét, a Ceglédiek kedvenc dalaival. Folytatjuk, jön a Halott pénz, az S Club 7. Itt lesz velünk Lotfi, Begi, Gáspár, Laci és Majka együtt. Valamint én is itt leszek, előadni dalt nem fogok, de programokat ajánlani annál inkább, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt Ceglét!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Press Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Ildikó, Muzsikál, Inoka Győző és Baráti Társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagorio zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetés, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizika tanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is be. Persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás, a Szentek útján hangverseny, keresztelő Szent János ünnepén, Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbökhöz tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dob Múzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Fia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt!

0: reggeli műszak második 60 perce. A hírek után azonnal Kamrád muzsikáját játszom, a címe You Feel Like Summer. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó Reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyírosz.
7: Pont egy gyírosz?
6: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
5: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
5: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
10: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
9: Nyílt nap kukacinfineon.com.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Napos meleg idő várható. Aláírta az amerikai elnök az Iránnal kötendő békéről szóló szándéknyilatkozatot. Megszűnhet az árstopp az üzemanyagoknál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik a két ország között, ennek során dolgozzák ki a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokkádja, megnyitják a Hormuzi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket, Libanon területét is beleértve. Irán emellett vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert, valamint higítja a dúsított urán készletét. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi Evianban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. A jelenlévőknek ezúttal is Volodymyr Zelenszkij elnök a tájékoztatást a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Itthon kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximált ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a múl is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátottak.

0: A kormány a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 4,1%-ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-jéig. Béltámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. A támogatást a 25 év alatti fiatalokat alkalmazó önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint meghatározott vállalkozások vehetik igénybe. A támogatás összege legfeljebb 280 000 forint. Kosztolányi versre alkottak kerti installációt a Városligetben. A mostan színes tintákról álmodom című műiklet a kertben színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti parkrészen.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte napos gyengén felhős időre számíthatunk, az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A következő napokban fokozódik a hőség, hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek és további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a Cejlídia kedvenc dalaival a reggeli műszakot, nem sokára pedig visszatérek és lapszemlézek, egészen pontosan a borcsonline.hu oldalról ajánlok olvasnivalót, valamint a nemzetisport.hu felületről. Tartsanak velem ezért is!
0: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azon a lapszemlézünk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A borsonline.hu felületről ajánlok most olvasni valót. Elképesztő formában vág neki a nyári szezonnak az ország egyik legnépszerűbb fiatal vélemény vezére, aki az utóbbi időben teljesen háttérbe szorította a korábbi egészségtelen szokásait. A TV2 képernyőjéről is ismert Herceg Csabi alig 3 hét leforgása alatt szabadult meg, több mint 10 kilótól, miután megelégelte, hogy korábbi életmódja miatt már a saját bőrében sem érezte jól magát. Az influencer ráadásul egyáltalán nem köntörfalazott, és kendőzetlen őszintességgel mesélt arról a megosztó módszerről, melynek segítségével villámgyorsan elérte a látványos eredményt. A 20-as évei elején járó influencer mindig a legjobb formáját igyekszik nyújtani a kamerák előtt, melyekhez szerinte elengedhetetlen a kifogástalan külső. Herceg Csabi most az Instagram oldalán büszkélkedett el követőinek a hihetetlen hírrel, miszerint alig 3 hét alatt sikeresen megszabadult 11 kilótól. Igazából ott kezdődött az egész, hogy amikor megismertem a feleségemet, 78 kg voltam. Kockasan volt, mindenem eres volt, szóval nagyon jó formában voltam. Aztán megismertem őt, és elkezdődött az, hogy hát ő nem eszik, ha én sem eszem, ő sem eszik pizzát, ha én sem eszem. Közben előtte egy perccel még mondta, hogy mennyire megenni, és így mindig együtt kellett tennem vele. Aztán amikor felhíztam 90-95 kg-ra, akkor meg már nagyon jól néztem ki. Sokan azt hitték, hogy szteroidozok, mert egy kicsit izmosabb, teltebb lettem. Akkor már vékony pólókban is jól néztem ki. Milyen szerint csábor, nem? Az SS pólót is felvettem 78 kg-mal, és otthon kinevettek. Anyám úgy hívott, hogy kisgyerek testű, mert annyira vékony voltam. Viszont nyilván, amikor leveszi az ember a pólót, látszódtak az izmok. A 90-95 kg-os időszakban viszont elhanyagoltam az edzést és az étkezést is, nem figyeltem oda semmire, és mivel nem vettem észre, fokozatosan teljes mértékben elhisztam. Bár ekkor sokan azt hitték, hogy az edzéstől lett izmosabb, sőt még szteroid használattal is megvádolták. A valóság az volt, hogy 2 évre teljesen elhanyagolta a testmozgást és az egészséges táplálkozást. A fordulópontot az jelentette, amikor a plusz kilók már a mindennapi életminőségére is rányomták a bélyegüket. Nem volt jó a közérzetem. Szerintem ez volt a legfőbb dolog. Nem szerettem ülni, nem szerettem feküdni, nem szerettem sétálni, egyszerűen nem szerettem öltözködni. Nem vettem magamnak olyan ruhákat sem, mert nem éreztem jól magam bennük. A legjobb válasz erre az, hogy nem éreztem jól magam a testemben. Vallotta be őszintén az influencer, aki jelenleg 99 kiló, de a célja a fix 95-ös versenysúly elérése. Hogy kit érdekel Herceg Csabi fogyása, azt én nem tudom. De akit igen, az erről szóló információkat talál a borsonline.hu felületről.
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél. A finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kisállateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle, érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
5: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a nemzetisport.hu oldalal. Hiába Üzbegisztán fennállásának első VB-gólja, gólpaszt, majd gólt jegyző Luis Díaz, jelzem nem zárójelben a Bayern München játékos, a nyakába vette a kolumbiai válogatottat, amely 3-1-es győzelmet adatott, meghálálva ezzel is az Aztik stadionban fergeteges hangulatot varázsló 75 ezer szurkolója folyamatos buzdítását. Erről a találkozóról is szól a fáma tehát. Cristiano Ronaldo nyilatkozott a portugál válogatott kongói DK elleni 1-1-es világbajnoki csoportmeccset követően, hogy mit mondott, ez is olvasható a sportoldalon és az újságformátumban is. Mint ismert, a labdarúgó világbajnokság csoportkörének első fordulójában az L csoportban Gána 1-0-ra legyőzte Panamát Torontóban. Hogy miket nyilatkoztak a játékosok és a mesterek a meccs után, elolvashatják a nemzetisport.hu oldalon. Lionel Messi elképesztő mesterhármas és az első hely az örök gólövő listán. Az argentin zseni az algériaiak elleni triplával befogta Miroslav Klózét, és aléka nem csak időkérdése, hogy elmozduljon a 16 gólról. Ugyanakkor a portugálok ugyanabba a folyóba léptek, ahogy már említettem, mint pár napja a spanyolok, csak ők nem a zöldfoki szigetekkel, hanem kongói DK-val nem bírtak. Tudósítások, tehát beharangozók, értékelések, sztorik és mexikói helyszíni beszámolók Borsos Lászlótól, világbajnokság a Nemzeti Sportban összesen 8 oldalon, de persze a nemzetisport.hu oldalon is olvashatnak ezekről a témákról, eseményekről, mérkőzésekről. A Paks és a Debrecen is megkapta a beosztását, az Eto meg az új edzőjét sorsoltak a Konferencia Ligában is. A győriekhez pedig Borbé Balázs elárult helyére egyenesen Mexikóból Efraín Juárez érkezett. Magyar futballhírcsokor egy oldalon az újságban és a nemzetisport.hu felületen. Molnár Attila alig hitte el, hogy nincs előtte senki 400 méteres klasszisunk pályafutása. Eddigi legrangosabb szabadtéri sikerét aratta Osztravában keddeste. Szendrei Zoltán ott járt és hosszabb interjút is készített a magyar atlétika egyik legfényesebb csillagával. Szatmári András újra a dobogon, megvan az első magyar érem az EB-n. Antoniban a férfi kardozók egyéni viadalán Szatmári András harmadik lett. Kovács Erika a helyszínről mesélt el, hogyan. Ezt megelolvashatják a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Itt minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatók, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban a reklámok után. Azonnal folytatjuk a friss infókkal, utána pedig jövök vissza a dalokkal. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
4: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen! A GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk! Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is! Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban!
5: Napos meleg idő várható. Uniós csúcs találkozó kezdődik Brüsszelben. Utoljára vezényli Fischer Ádám Wagner monumentális operáját, a Nibelung gyűrűjét. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben az állam és kormányfők tanácskozásán. Szó lesz egyebek mellett a versenyképességről és az EU hosszú távú költségvetéséről is. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Rúf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximált ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a jövedékkiadó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint, az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, hogy tavaly óta folyamatosan erősödik a forint, amiben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-jéig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet szombatig lehet véleményezni. Idén kétszer is műsorra tűzte a MIPA a Wagner monumentális operáját, a Nibelung gyűrűjét. A Ring tetralógia első sorozata ma este a Rajna Kincse előadással kezdődik. A 20 éves budapesti Wagner napok különlegessége az is, hogy Fischer Ádám a jubileumi évben vezényli utoljára a teljes tetralógiát a rádiózenekar élén, Hartmut Schirchhofer rendezésében, neves Wagner énekesek közreműködésével. A világhírű opera fesztivált a Bartók Rádió hagyományosan élőben közvetíti. A 4 ciklusból álló opera második sorozata jövő héten hallható. A teljes Ring Bayreuth-ban éppen 150 évvel ezelőtt csendült fel először, ráadásul magyar karmester Richter János vezényletével.
2: Az időjárásról.
5: Országszerte napos gyengén felhős időre számíthatunk, az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A következő napokban fokozódik a hőség, hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál a Jó reggelt Ceglédben, Süveges András. Este addig lehetünk együtt, utána mi a Szatmári Gábor, utána Vörös Nádi, most meg folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a múzeumok éjszakájával foglalkozok, programot ajánlok, maradjanak velem ezért is.
1: Jó reggelt Ceglédben!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagorio zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizika tanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható és persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban, tanítás, a Szentek útján hangverseny, keresztelő Szent János ünnepén, Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeum.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: múlva folytatjuk a Ceylédia kedvenc dalaival, előtte mondom már is, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gumolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futószápor, észak-keleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg. Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar, csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli szél, hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap kitart a hőség, 31-37 fokig melegszik a levegő, de a napközben megnövekedő gomolyokból már több felé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban, és ezek mögött hirtelen visszaesett a hőmérséklet. Füllet melegre van kilátás, a szél főként zivatarok környezetében erős, viharos lehet.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, mivel indul a következő felvonás. A mai reggeli műszak harmadik 60 percét Taylor Swift-tel nyitom. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Futófalad barfszaküzlet, mert az egészség kell.

0: Szalonzene a moziban. Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Napos meleg idő várható. Uniós csúcs találkozó kezdődik Brüsszelben. Utoljára vezényli Fischer Ádám Wagner monumentális operáját, a Nibelung gyűrűjét. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximált ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint, az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, hogy tavaly óta folyamatosan erősödik a magyar fizetőeszköz, amiben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4 százalékponttal egészítenék ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet szombatig lehet véleményezni. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszalaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni, ezekre kizárólag nosztalgia vonati jeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. A hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
1: Közlekedési információk.
3: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítés munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
4: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd!

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hideg csapvízzel átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötvítő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek. Itt a 92-5-ön a reggeli műszakot, a jó reggel ceglédet folytatjuk dalokkal, a ceglédiek kedvenceivel, valamint hamarosan elárulom, mit üzennek már a csillagok. Ma sem marad el a napi horoszkóp, tartsanak velünk!
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: is folytatjuk a csillagok üzeneteivel. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Húzd le néhány feladatot a listáról, ez a mai nap vezér gondolata, mondata motója, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, ma a magányos tevékenységekben jeleskedhetsz hatékonyabban, így ha van választási lehetőséged, igyekezz ilyesmivel foglalkoznod. Ne vidd azonban túlzásba, ez sem. Tartsd szüneteket, pihenj, igyekezz tisztán tartani az elmédet, hamarosan nagy szükséged lesz a tiszta gondolatokra. Bika, ha úgy érzed ma, tele vagy feszültséggel, és szinte az izmaid is teljesen megmerevettek, jó eséllyel a benned dolgozó stressz miatt van. Próbáld meg ellazítani magadat, és dolgozz most azon, hogy csökkenjen a rád nehezedő nyomás. Kezdhetél például azzal, hogy a feladatok egy részét egyszerűen lehúzod a listáról, vagy átütemezed. Ikrek, ma töltsd azzal a napot, hogy az elmúlt napokban elveszett energiát visszapótold legalább részben, mert hamarosan szükséged lesz minden erődre. Érdemes most azon is elgondolkodnod, hogy vajon a lista, ami előtted van, nem tartalmaz-e olyan elemeket, melyek csak feleslegesen kötik le a figyelmedet. Fogj egy tollat, és húzd le onnan néhány tételt. Rák, lehet, hogy ma nem érzed magadban a késztetést, hogy túlságosan sok időt tölts más emberek társaságában, de azért ne szakíts meg minden kommunikációt a környezeteddel, mivel előfordulhat, hogy ma egy olyan hírt vagy információt kapsz, mellyel azonnal kezdened kell valamit. Oroszlán, ma nehezedre esett koncentrálni egy feladatra, mivel nagyon könnyedén kalandoznak el a gondolataid a legkülönbözőbb irányokba. Igyekezz hát olyasmivel foglalkozni, ami csuklóból megy, vagy ami legalább nem igényel komoly odafigyelést. Az sem baj, ha van melletted valaki, aki megment egy lehetséges hibától. Szűz, ha ma igazán jól akarsz haladni a feladataiddal, szükséged lesz minden olyan dolgot elhallgattatnod magad körül, ami elvonhatja a figyelmedet. Ez pedig manapság nem is annyira könnyű dolog. Előfordulhat ugyanis, hogy hiába kapcsolod le a folyton jelző telefont, utána már azon jár majd az eszed, miről maradsz le. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
1: Reklámot hallottam.
7: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, ma egy munkád vagy egy megnyilvánulásod felkelti valaki olyannak is az érdeklődését, akinek eddig nem nagyon kerültél a látóterébe. Nem biztos azonban, hogy ennek örülhetsz, mivel van esély arra, hogy az illető versenytársad lát benned, és igyekszik akadályozni a haladásodat. Sokra persze nem fog menni téged, ugyanis egyáltalán nem kell félteni. Skorpió, ma valószínűleg nehezebben tudsz majd egy feladatra összpontosítani, mivel a figyelmedet valami egészen más köti le, és az ezzel kapcsolatos gondolatok újra és újra visszatérnek, elvonva a figyelmedet attól, amivel haladni szeretnél. Mi lenne, ha nem erőltetnéd ezt a dolgot, és foglalkoznál azzal, ami igazán érdekel? Nyilas, lehet, hogy ma kiderül, hogy valamit, melyre már nagyon készültél, ismét el kell halasztanod, és az ezzel kapcsolatos bizonytalanság erős frusztrációt okoz majd benned. Talán ideje elgondolkodnod azon is, hogy erről az elképzelésedről lemondj, és helyette egy teljesen új tervet készíts, amely sokkal nagyobb összhangban van a lehetőség és a külső körülményekkel. Bak, talán egy kicsit túlhajtod magadat, és közben rengeteg stressz ér, így ezt biztosan nem érdemes sokáig csinálnod. Lassíts, vagy állj le. Csökkentsd a leadó teljesítményt önszántadból, mielőtt a szervezetet kényszerít erre. Ma jó alkalmad lesz arra, hogy valami olyan dologgal foglalkozz, ami feltölti a raktáraidat legbelül. Vízöntő. Ma előkerülhet egy érzés, egy hangulat a múltadból, amely hatással lesz a napközbeni hangulatodra is. Ha ez pozitív hullámokat kelt benned, használd fel arra, hogy erőt meríts belőle és segítsen a mai feladataidban, ha pedig negatív energiákat gerjeszt, nézz szembe, számolj le vele. Ha ez traumát okoz, engedd el, vége van, nem kell cipelned tovább. És végül halak, ma a közeledben valaki paprikás hangulatban lehet, de az is előfordulhat, hogy egy beszélgetés egy hirtelen fordulattal vitába csap át. Legyen hát egy stratégiád arra, hogy egy ehhez hasonló szituációból ügyesen kihátrálj. Bármi is az ok, jobb, ha akkor térsz vissza, amikor az első ágyúlövések már eldörrentek. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Ceglid!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol. Közös ismerős.

0: információkkal folytatjuk a Jó reggel Ceglédet itt a 92-től, aztán visszatérek majd a kiváló slágerekkel, a ceglédiek kedvenceivel. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos meleg idő várható. Lemondott a Corvinus Egyetem kuratóriumi elnöki posztjáról Hernádi Zsolt MOL vezér. Külön járatok közlekednek a fővárosban a múzeumok éjszakáján. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximált ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint, az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, hogy tavaly óta folyamatosan erősödik a magyar fizetőeszköz, amiben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenék ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet szombatig lehet véleményezni. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszalaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni, ezekre kizárólag nosztalgia vonat jeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futó záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei-tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. A hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges András. A reklámok után a jó reggelt Szegédet folytatjuk. Többek között a Follow the Flow-val jön majd a Well Hello, és itt lesz velünk a Maroon 5 is egy kiváló muzsikával. Én is itt leszek, programokat ajánlok, és azt is elmondom, milyen idő lesz a következő napokban. Hazánk területén tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
4: Annyi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
5: Még nem tudom, hol is a cél, és

0: maradok távol.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Múzeumok éjszakája Cegléden, és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagorio zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is. Persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás, a Szentek útján hangverseny keresztelő Szent János ünnepén. Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dob Múzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének szakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefon telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Szeglét Rádió.

0: múlva folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtte mondom már is, mi lesz a következő napokban. Már ami az időjárást illeti, holnap pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gumolyokból csak néhol fordulhat elő kis esélye a futószápor, észak-keleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg. Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar, csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli eszél. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap kitart a hőség, 31-37 fokig melegszik a levegő, de a napközben megnövekedő gomolyokból már több felé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban, és ezek mögött hirtelen visszaesett a hőmérséklet. Füllet melegre van kilátás, a szél főként zivatarok környezetében erős, viharos lehet.
1: Jó reggelt!

0: Kedves hallgatók, azon a mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó egy óra osztálya. Hírek után rögtön, de azonnal egy sírán énekel majd nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányító

0: 06 30 34.
1: Jaj, úgy megéheztem.
2: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
1: Egy gyrosz.
2: Pont egy gyrosz?
1: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
0: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
2: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
1: Pont mi nem mennénk be.
3: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
4: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
4: Nyílt nap kukacinfineon.com.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Napos meleg idő várható. Ma kezdődik az uniós tagállami vezetők kétnapos tanácskozása. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt MOL vezér. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Hajnalban Ukrajna újabb dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárlóközpontot is. Többen megsérültek. Az orosz főváros repterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is, ott egy civil életét vesztette. Reggel óta szinte egész Ukrajnában légiriadó van érvényben. Kétnapos uniós tanácskozás kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők megbeszélésein szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. A jelenlévőket ezúttal is tájékoztatja majd Volodymyr Zelenszkij elnök a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Továbbra is erős a forint, az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, hogy tavaly óta folyamatosan erősödik a magyar fizetőeszköz, amiben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is.
6: Az időjárásról.
7: Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk, az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futó záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. A hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
6: Közlekedési információk.
8: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es

0: kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektet. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel. Mindjárt kiderül, mi a téma, hallgassanak ránk.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7:00-tól 18:00-ig, szombaton 7:00-tól 13:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
9: Eladnád az ingatlanod?
10: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
9: Bugár Zsanettet.
10: Miért pont őt?
9: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
10: A felkészítésben is segít.
9: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
10: És a kötelező papírok?
9: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
10: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
8: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak.
11: Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!
12: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma, ez azonnal kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
13: Kedves hallgatók, jöjjön tehát Egészségünkre című sorozatunk, immáron 44. része. Most is a dr. Szabó Ivettet köszönhetem itt a stúdióban, teszem is ezt. Szervusz Ivett, köszöntelek.
14: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
13: Beszélgettünk, hogy milyen téma kerüljön elő. A dohányzásról beszélgettünk az elmúlt két részben. Tulajdonképpen még ezt a témát se zártuk le teljesen, de hát én azt mondom, hogy dohányozni lehet novemberben is, meg decemberben is. Ami viszont most jön, és az időjárási előrejelzés és ezt mutatják, bizony úgy néz ki, hogy a nyár be fog köszönni a következő napokban. Ezt a műsort egyébként most szerdán rögzítjük, és hát ugye úgy néz ki, a következő jó néhány nap azért kemény kánikulával fog eltelni, 30 fok fölötti, bőven 30 fok fölötti értékekkel, és hát nem a legkellemesebb időjárással. Azért erre nagyon oda kell figyelni egészen. Biztos a kánikulának azért van egy kihívása az emberi szervezet kapcsolatban, ugye?
14: Hát abszolút, mint minden szélsőséges időjárási viszontagságnak megvan ennek is a rizikója.
13: Hát főleg már maga a változás is, ugye?
14: A változás is, igen, erről korábban is többször beszéltünk, ugye az időjárás változásról, a frontokról is többet beszéltünk erről is, a magas hőmérsékletről és a kánikuláról. Alapvetően nyilván az egyik tényező az, hogy ez milyen gyorsan következik be, milyen magas ez a hőmérséklet, a páratartalommal is összefüggésben van, de az adott emberre is, tehát hogy ez egy egészséges emberről beszélünk, egy beteg emberről beszélünk, krónikus betegségben szenvedővel, gyógyszerszedővel, milyen gyógyszerszedővel, tehát nem egyformán reagálunk erre akár az extrém környezeti hatásokra.
13: Hogyne. Hát van, aki megoldja azzal, hogy kiszalad a strandra és fürdik egy jót, és már is jól érzi magát, de hát vannak, akiket ez tényleg komolyabban meg tud viselni. Ilyenkor szoktunk sok szót ejteni például a folyadékpótlás szükségességéről, ami szintén novemberben és decemberben is fontos természetesen, hiszen azért az emberi szervezet hát több mint fele, jóval több mint fele víz gyakorlatilag, ugye?
14: Így van, és hát akkor működik jól a homeosztázis, ugye az egyensúly, hogyha a megfelelő folyadékterek, vízterek azok rendben vannak, és hát nyilván itt egy fokozott párologtatásról van szó,
13: igen.
14: És emiatt vélhetően azzal kell számolnunk, hogy több folyadékot kell pótoljunk.
13: Igen. Hú, és hogyan veszi észre az ember, hogy kevés benne a folyadék mondjuk, hiszen ez nem tudom, javíts ki, ha butaságot mondok, de ugye a gyerekeknél kell erre nagyon odafigyelni, meg az időseknél, hogy sokszor úgy nincs meg az a szomjúságérzet bennük, vagy elfeledkeznek róla, és hát vészesen lecsökkenhet a folyadékszint a szervezetükben. Igaz
14: hát,
13: ez?
14: Nyilvánvalóan gyerekeknél nyilván a szülőnek a felelőssége, hogy így arra bátorítsa, hogy fogyasszon több folyadékot, és hát az időseknél is így van, hogy a... Nem veszi észre, mert a mentális funkciók nem olyanok, feledékenység, ugye itt a demencia, Alzheimer korral azért számolnunk kell, és valóban az észlelés sem olyan, tehát ott pedig az ápoló személyzet, vagy a családtagoknak a felelőssége, hogy ezt mondják, hogy akkor arra bátorítsák, hogy asszon elég folyadékot.
13: Igen, hogyan veheti észre az ember, hogy nincs benne elég folyadék? Mert jó, egyszerűen szomjas, vagy egy egészséges ember úgy veszi észre, hogy szomjas, és akkor fogja a poharat, és akkor iszik egyet, de van, aki ezt nem veszi észre. Milyen jelek vannak erre?
14: Hát megint attól függ, hogy az ő szervezete milyen mértékben tud kompenzálni. És vannak, akiknél vérnyomás problémák alakulnak ki,
13: például
14: valakinél szédülés, fejfájás. Az biztos, hogy itt nagyon élesen szétválasztani a kifejezetten a folyadék hiánynak a tüneteit, illetve magának a nagy hőhatásnak a tüneteit, ezt nem mindig lehet ennyire élesen szétválasztani, de alapvetően a koncentrációban nagyon hamar megjelentkezik.
13: Például.
14: Tehát a kognitív funkcióink nagyon hamar jelzik azt, hogy itt valami nincsen rendben, legyen ez szó a napnak a tűző erejéről, a magas hőmérsékletről és a folyadék hiányról együttesen. Úgyhogy ez lehet egy intőjel, amikor koncentrálni nem tudunk, szédülni kezdünk, fájni fog a fejünk, de azért ez már egy nagyon előre haladott állapot lehet. Nyilván, aki gyógyszert szed, mondjuk magas vérnyomás betegségre, ott ez módosulhat is, úgyhogy szoktuk is mondani a pácienseknek, hogy figyeljenek oda, hogy előfordulhat az, hogy a gyógyszeres terápián csökkenteni kell, mondjuk a dózison csökkenteni kell, vagy van olyan gyógyszer, amit nyáron ki kell hagyni, mert akár a lábszer vizenyősséghez is hozzájárulhat. Alapvetően nyilván, tehát itt ezek azok, amikre így figyelni kell.
13: Igen, igen. És mennyi az ajánlott folyadékmennyiség? Nyilván ez is egyénfüggő, ugye?
14: Hát abszolút egyénfüggő, betegségfüggő, egészségfüggő, fizikai munkavégzés, vagy fizikai aktivitás függő. És ott azért egy idő után már ugye az ásványi anyagok pótlására is szükség lehet, hogyha valaki mondjuk egy nagyon erős napsugár, bár ezt nyilván nem javasoljuk, hogy erős napsugárzásban valaki fizikai munkát végezzen, de előfordulhat az, vagy egy...
13: Hát egy ács nehezen tudja ezt kikerülni mondjuk, ugye?
14: Ott már több minden előfordulhat. Én nem szeretnék egy ilyen fix folyadékot mondani, mert hogy ez félrevezetett. Vannak olyan betegek például, akiknek mondjuk vesebetegség, vagy szívelégtelenség, vagy májbetegség, akiknek megmondjuk, hogy maximum napi 1500 milli folyadékot fogyaszthat.
13: Másfél liter.
14: Igen, másfél litert. Nyilván, hogyha többet párologtat, akkor, de hogy figyelniük kell ilyenkor magukat. Tehát a súlymérés az egy nagyon megbízható dolog, és hogyha rajtam plusz 2 kiló van egy nap alatt, akkor az nem zsír szokott lenni, hanem az folyadék vagy ödéma, igen, és akkor túltöltöttem. Nyilván több folyadékpótlással kell ilyenkor számolnunk, és az is lehet, hogy ilyenkor mondjuk a vízhajtóknak a dózisán megint csak csökkenteni kell.
13: Például.
14: De azért egy teljesen egészséges fiatal szervezetnek azért a 2,5-3 liter folyadék, ami elsősorban víz legyen, az normál állapotban is az egészséghez hozzá tud járulni.
13: Igen, ez csak víz legyen, vagy az ásványvíz a jobb, vagy mindegy.
14: Nincs akkora különbség, tehát hogy nem fog annyit hozzátenni, hogyha megint csak a folyadékpótlásról beszélünk, akkor alapvetően a csapvíz, egy jó minőségű csapvíznek is meg kell tenni a szolgálatot. A más az, hogyha már például valaki gyógyvízben gondolkozik, mert akár gyomorpanasza van, vagy az emésztéssel kapcsolatosan van problémája, vagy hogyha az ionokra oda kell figyelni, de azért ezt már laborokkal szoktuk ellenőrizni és gyógyszeresen kiegészíteni.
13: Igen.
14: Tehát azt nem tudom mondani, hogy ha ez egy jó minőségű, tiszta csapvizet kell összehasonlítanom egy ásványvízzel, hogy ennek bármi szempontból egészségügyi előnye lenne.
13: És aztán ugye a meleg ellen való védekezés, hát ott van a klímaberendezés is például, és sokan vannak olyanok, akik egész nap kibemászkálnak gyakorlatilag, hol kint vannak, hol klimatizált helyiségben, megint csak kint, megint a klimatizált helyiségben. Ez is megviselheti a szervezetet?
14: Persze, főleg megint itt az idősebb vagy korosztályra gondolok, akiknek már az alkalmazkodó képesség nem olyan gyorsan tud, mint mondjuk a fiatal egészségesebb populációnak. Alapvetően is azt szokták javasolni, hogy olyan óriási nagy hőmérséklet különbség ne legyen. Tehát, hogyha kint 42 fok van, a szobában meg 22, akkor azért az egy nagyon nagy különbség.
13: Igen.
14: És ez alapvetően sem tud egészséges lenni, úgyhogy mindenképpen egy kisebb differencia felé, ami még elviselhető, ami még kellemes, de kerüljük a túl nagy különbségeket. És hát nyilvánvalóan ilyenkor így fokozatosan kell, amikor így egyik helyiségből lépek be a másikba, számít csak arra, hogy itt egy hőmérsékletváltozás lesz, és ott várjak egy picit, hogy így hagyjak időt, mert hogyha valaki elindul és egy melegebb környezeti hőmérsékletbe megy, lehet, hogy egy vérnyomás eséssel kell számolnia, és ez akár eleséses is vezethet. Éppen ezért, hogyha valaki erre majd hajlamosabb, és a klimatizált helyiségből kilép, akkor várjon egy picit, nézze meg, hogy minden rendben van, legyen magánál víz, amivel ugye akár a vérnyomás ingadozást is rendezni lehet.
13: Igen. És a napocskára is vigyázni kell, ugye a bőrünkre is ilyenkor, mert hát nagyon csúnya leégéseket össze lehet szedni ilyenkor.
14: Hát alapvetően igen, ráadásul most már nem kell ahhoz nyárnak lennie, hogy az UV-sugárzás az káros.
13: Hát sajnos, igen.
14: Például az arcbőrünknek a védelmét, ami gyakorlatilag még télen is szabadon van, nem nyári időszakban, tehát őszi-tavaszi időszakban is megfelelő napfényvédelemről gondoskodni kell, és itt ilyenkor ugye fontos, hogy olyan típusú napvédőkrémeket használunk, és hogy ezt rendszeresen használjuk, mert alapvetően azért nem tartanak ki egész napra.
13: Igen. És ha tényleg sokat tartózkodunk odakint, akkor ez a hőguta jelenség is megjelenhet. Ez miben nyilvánul meg igazából?
14: Ugye itt a hőkimerülésről meg a hőkutáról beszélünk, azért ezek már súlyosabb kategóriák, tehát ez mehet egészen addig, amíg az egész belső hőszabályzási rendszerünk összeomlik, és paradox módon nem csak a külső maghőmérsékletünk, hanem a belső hőmérsékletünk is extrém magas fokokat ér, és ez már tudatzavarral és abszolút kórházi kezeléssel kell, hogy járjon, és ez egy életveszélyes állapot tud lenni. A megnyugtató hír, hogy azért ez nem 5 perc alatt alakul ki, és megint csak megelőzni sokkal könnyebben tudjuk, tehát megint a kritikus időszakokban, a kritikusan magas hőmérsékletben ne tartózkodjunk lehetőség szerint sokat a fedetlen napon. Ha árnyékot keressünk, ez mindig nagyon fontos tud lenni, és hát ugye...
13: Már sokat segít, igen.
14: Igen, meg a megfelelő fényvédelem, ilyenkor a fejünket ne felejtsük el, tehát mindenképpen a kalap, sapka, ami egy szem ellenzőként is, tehát egy sülttel is rendelkezik, és a megfelelő folyadékfogyasztás az legyen.
13: Igen. Hát most jön ez az időszak, amikor bizony többször ránk fog köszönteni, hát még a nyár elején vagyunk majd, hogy nem mondhatni. Most tényleg a következő jó néhány napra azért szinte extrém melegeket jósol a meteorológia, úgyhogy legyünk észnél a folyadékfogyasztással is, és az egyéb védelmi intézkedéseinkkel is magunkkal szemben, mert nagyon fontos, és figyelmeztessük erre hozzátartozóinkat, barátainkat is, hogy ők is vigyázzanak magukra, azt hiszem. Hát mi is ezt próbáltuk most, ezekben a percekben, itt az Egészségünkre című sorozat 44. részében, és hát lehet, hogy még szóba kerül ez is. Majd a későbbiek során meglátjuk, milyen nyár vár majd ránk igazából, hogy a nyár többi hónapja majd hogyan alakul, de hát ez a június közepe, tája, második fele úgy néz ki, hogy azért szép nagy hőségekkel és kánikulával fog jönni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy följöttél ebben a kánikulában is, és várunk legközelebb is nagy szeretettel.
14: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.
13: Dr. Szabó Ivett, köszönjük szépen!

A beszélgetés után és Tyla felvételét követően a mikrofonnál újra Süveges András, tartsanak velem, este 6 óráig lehetünk együtt.

0: Cegléd Rádióban már is folytatjuk a legfrissebb információkkal. Tartsanak velem, utána visszajövök a dalokkal.
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos meleg idő várható. Ma kezdődik az uniós tagállami vezetők kétnapos tanácskozása. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt MOL vezér. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Hajnalban Ukrajna újabb dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárlóközpontot is. Többen megsérültek. Az orosz főváros repterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is, ott egy civil életét vesztette. Reggel óta szinte egész Ukrajnában légiriadó van érvényben. Kétnapos uniós tanácskozás kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők megbeszélésein szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. A jelenlévőket ezúttal is tájékoztatja majd Volodymyr Zelenszkij elnök a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Továbbra is erős a forint, az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, hogy tavaly óta folyamatosan erősödik a magyar fizetőeszköz, amiben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk, az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. A hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Reklámok után jönnek a dalok, nem sokára programokat ajánlok, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban, a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben, a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
7: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás. A Dobmúzeum előtt majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Múzeumok éjszakája Cegléden és mégpedig június 20-án. A Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, Muzsikál, Inoka Győző és Baráti Társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagurió zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetés, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is. Persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban, tanítás, a Szentek útján hangverseny Keresztelő Szent János ünnepén, Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál.
0: Cegléd Rádió.

0: Vége a mainak, mindjárt indul a plusz mínusz kettő, mutatom, hogy mivel. Ez a közös ismerő szól azonnal a hírek után. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatás a gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
5: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért.

0: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Ceglét Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt nap kukacinfineon.com.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglét Rádióban!
2: Napos meleg idő várható. Ma kezdődik az uniós tagállami vezetők kétnapos tanácskozása. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt MOL vezér. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Hajnalban Ukrajna újabb dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárlóközpontot is. Többen megsérültek. Az orosz főváros repterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is, ott egy civil életét vesztette. Reggel óta szinte egész Ukrajnában légiriadó van érvényben. Kétnapos uniós tanácskozás kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők megbeszélésein szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. A jelenlévőket ezúttal is tájékoztatja majd Volodymyr Zelenszkij elnök a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Továbbra is erős a forint, az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, hogy tavaly óta folyamatosan erősödik a magyar fizetőeszköz, amiben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk, az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futó záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. A hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
1: Közlekedési információk.
3: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttet és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz-mínusz kettőt azonnal folytatjuk dalokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, és egy picit foglalkozunk majd ebben az órában szokás szerint a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel. Tartsanak velem!
2: Cegléd Rádió!

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 6:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 9:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen!
3: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének szakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: Máris a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel foglalkozunk itt a 92-tön. A FIFA hivatalos számai alapján a labdarúgó világbajnokságok történetében soha nem mentek még ki annyian egy nap a meccsekre, mint kedden. A szövetség szerdán azt közölte, hogy az aznap rendezett 4 meccset összesen 281.223 ember nézte meg élőben. Ezzel az 1994-es, szintén amerikai VB rekordja lett a múlté, akkor az egyik napon 277.070 néző ment ki megnézni az aznapi 4 meccs valamelyikét. A konkrét lebontás a hivatalos nézőszámok alapján a következő. A Franciaország Szenegált 80.545 ember nézte meg, az Argentina Algériát 69.045, az Ausztria Jordániát 68.527, az Irak Norvégiát pedig 63.106. A FIFA szerint eddig az átlagos nézőszám 65.483 és összesen 1.309.652 nézőnél tartanak, amivel a csoportkör végéig meglehet az eddigi abszolút csúcs, ami 1994-ben jött össze. Persze ez nem is meglepő, hiszen akkor még 24 csapatos volt a VB, ide meg először 48, szóval már a csoportkörben több meccs lesz, mint 22 éve összesen. Az idei foci VB-n nagyon hamar, konkrétan a második napon előkerült az állítás, hogy a FIFA hivatalos számai nem feltétlenül fedik a valóságot. A mexikói VB stadionban a Csehország Dél-Korea meccse ránézésre több volt az üres szék, mint amennyi a kommunikált nézőszámból következett volna. A szervezet később azt mondta, hogy sokan a folyosókon átsorogtak, ezért nem látszottak a képeken, de azóta is többször felmerült, hogy kozmetikázhatják a nézőszámokat. Ez a korábbi VB-ken is rendszeresen előkerülő téma volt. A tavalyi klubvilágbajnokságon az is látszott, hogy a legtöbb európai stadionhoz képest óriási befogadó képességű amerikai stadionok miatt tűnhetnek fokhíjasnak a lelátók, de a VB-re láthatóan sokkal többen kíváncsiak, szóval itt ez nem igazán jelenik meg. Persze, ha a kozmetikázis a FIFA, az biztos, hogy az amerikai stadionok tényleg hatalmasak, szóval teljesen hihető, hogy itt minden nézőrekord meg fog dőlni. A keddi hivatalos nézőszámokat nézve az Egyesült Királyságban 5 olyan stadion van, amibe ennyi ember beférne, és ebből 3-ban rögbit játszanak. Az egyetlen angol klubcsapat, aminek 70 ezer fölötti befogadó képesség a stadionja, az a Manchester United, a második pedig a Tottenham Hotspur, aminek a stadionjában egyik keddi meccs nézői sem fértek volna már be. Az is sokat mondó, hogyha a barcelonai Camp Nou egyszer tényleg 105 ezer férőhelyes lesz, az Egyesült Államokban akkor is lesz 2 egyetemi stadion, ami nagyobb lesz nála. Igaz, ezekben nincsenek VB meccsek. Itt a 92-től egy zene után folytatjuk a labdarúgó VB-vel.
1: FM 92-5 Cegléden, ez a sláger.

0: bajnoksággal foglalkozunk, illetve egészen pontosan az érdekességekkel. Uruguay nem kezdte a legjobban az idei VB-t, ugye 1-1-es döntetlent játszottak kett hajnalban a szaudiak ellen, így csak egy pontot szereztek. Javítani viszont bőven lesz még esélyük, mert a zöldfoki köztársaság egy sokkal nagyobb bravúrra kibekkelte 0-0-val a spanyolok elleni meccset. Amin viszont már nem tudnak javítani, az a szövetségi kapitány Marcelo Bielsa hivatalos képe, amin az argentin szakember a földet bámulja. Ezt fel is kapta az internet az elmúlt napokban, de mikor újságírók erről kérdezték Bielsát, eléggé felháborodott, és hosszasan panaszkodott arról, hogy ő nem modell, és amúgy is miért kellene megmagyaráznia ilyen dolgokat. Nem vagyok modell, minek kéne megmagyaráznom ezt a képet? Olyan lett, amilyen, magyarázzam meg azt is, hogy miért nem nézek az emberek felé, akik éppen beszélek hozzám, mondta felpaprikázva Bielsa, amikor a szaudiak elleni meccs utáni sajtótájékoztatón a képről kérdezték, egyiket ezt meg lehet nézni, bárhol megtalálható, annyira belelendült, hogy később is visszatért erre, és arról beszélt, hogy szerinte van egy határa annak, hogy mit kell megmagyaráznia, semmi baj nincs azzal, ha valaki szemüveges, vagy a másik szemébe néz, vagy a földet nézi. Ettől még persze elég szórakoztató, hogyha az ember megnézi az uruguayi keret hivatalos oldalát, mindenki ott áll a szokásos, peckes, kicsit kínos poszban, Bielsa meg a földet bámulja, de ez amúgy annyira nem is meglepő tőle, amikor a Leeds menedzsere volt, szinte kizárólag műanyag vödrökön ült, hogy ne fájjon annyira a háta, és saját zsebből fizette ki azt a 200 ezer forintos bírságot is, amit a csapat azért kapott, mert kémkedtek a Derby County után. Mondjuk ez valahol logikus is, mert az argentin elismerte, hogy személyesen ő küldött oda valakit a másik csapat edzésére. Bielsa 2020-ban már a Premier League-ben szerepelt az angol csapattal, aztán 2022-ben azután rúgták ki, hogy februárban a Leeds rekordot jelentő 20 gólt kapott. És mostanság meg ugye, ha jól láttam, akkor hűtőtáskán üldögél az öreg. Na hát ennyit erről az érdekességről itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerő.

0: Kedves hallgatók, jöjjön még egy érdekesség a labdarúgó VB-ről. Az idei világbajnokság talán leggyűlöltebb újítása az időjárástól teljesen függetlenül kötelezően elrendelt, ráadásul hidratációs szünetre átkeresztelt reklámhívó szünet. A csapatok nagy része ezt némi frissítés mellett főleg taktikai eligazításra használja, de a norvégok a keddi Irak elleni meccsükön jégzserével megpakott mellényt húztak játékosaikra. Minek? Jó, a norvég nyárhoz képest már kánikula volt a Massachusetts-i Foxborough-ban, de valójában este fél hét körül kimondottan kellemes, inkább késő tavaszias 24-25 fok lehetett a stadionban, aminek ráadásul az árnyékos oldalán volt a kispad. A sporttudomány jelen állása szerint a norvégok nagyon is bölcsen döntöttek a jegeléssel. A Helsinki Sportorvos Tudományi Klinika a Hula 7 a tárgyban született tanulmányt összefoglalva arra jutott, hogy az olyan szakaszos megterhelést jelentő nagy állóképességet igénylő sportoknál, mint amilyen a futball is, a sportoló testének verseny közbeni hűtése átlagosan akár 9,3%-kal is növelheti a teljesítményét. Ha a norvégok már a meccselőt még az öltözőben is erőhűtötték magukat, az a tanulmány szerint további átlag 5,7%-os teljesítményjavulást hozhatott. A Georgia Egyetem sporttudományi szakának kutatói már egy 2003-ban megjelent tanulmányokban arra jutottak, hogy az előhűtés javítja a teljesítményt a kísérletükben 32 fokos hőségben. 5 kilométeres távon átlag 13 másodperccel jobb időt értek el, és a táv kétharmadában jobb tempóban is futottak a futók, ha a bemelegítésnél jégzselés mellényt viseltek, és a szívritmusok is lassabb volt. A Hiroshima-i Egyetem kutatóinak egy szakfolyóiratban megjelent tanulmánya szerint a fizikai megterhelés közbeni hűtés gyorsan enyhíti a hőség okozta kellemetlenségeket, így a sportoló tovább tudja megerőltetni magát, mielőtt úgy érzi, hogy túlhevült volna, és hogy miért jégzselével pakolt mellényeket használtak. A testhőmérséklet menedzselésénél a maghőmérséklet csökkentése a legfontosabb, amit hatékonyabban lehet elérni, ha minél nagyobb felülete hűtik a testet. Az arc-nyak hűtése ugyan gyorsan javít a hőérzeten, de elenyésző hatása van a teljesítményre. Az akkor fontos, ha egy játékost már a rosszulét kerülget a hőségtől. A lábak hűtése viszont a focisták esetén ellenjavalt. Bár összességében a futball hosszú távon megerőltető, a focisták gyakran csak sétálgatnak a pályán, amiből aztán hirtelen kell rövid sprinteket futniuk. Ez esetben hiába jelentene potenciális nagy hűthető felületet, a lábjegelése túlhűthetné az izmokat, csökkentve a focisták robbanékonyságát.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korandó 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
2: Reklámot hallottak!
5: Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Ceglét Rádióban.

0: Múlva folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte mondom már is, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gumolyokból csak néhol fordulhat elő kis esélye a futószápor, észak-keleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg. Szombaton forró napos idő várható, egy zápor zivatar, csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli szél. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap kitart a hőség, 31-37 fokig melegszik a levegő, de a napközben megnövekedő gomolyokból már több felé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban, és ezek mögött hirtelen visszaesett a hőmérséklet. Füllet melegre van kilátás, a szél főként zivatarok környezetében erős, viharos lehet.
1: FM 92.5

0: kedves hallgatók, azon a mutató mai slágerrel startol a következő felvonás. Azonnal Taylor Swift énekel nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
5: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
6: Fokhagymakrémleves fűszeres kenyérkockával, A menü borsos tokány tésztával, B menü sertésszelet dübári módra vegyes körettel, C menü rántott velő rizssel, tartármártással. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
7: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
8: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
9: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
10: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
11: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
12: Napos meleg idő várható. Brüsszelben tárgyalnak a

0: igazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort az alapítvány titkárát javasolja. A magyar gazdaságnak kapcsolódnia kell az önvezető járművek, a drónok és a robotok technológiájához, mert az egyre nagyobb szerepet kap a mindennapokban. Erről beszélt a tudományos és technológiai miniszter, miután ellátogatott a Zalazon tesztpályára. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, a Zalazon Magyarország egyik legfontosabb kutatási és innovációs központja, világszínvonalú infrastruktúrája, vonzó fejlesztési helyszín vállalatoknak, illetve kutatóintézeteknek és egyetemeknek is. Idén kétszer is műsorra tűzte a MIPA a Wagner monumentális operáját, a Nibelung gyűrűjét. A Ring tetralógia első sorozata ma este a Rajna kincse előadással kezdődik, a második sorozata jövő héten lesz. A 20 éves budapesti Wagner napok különlegessége az is, hogy Fischer Ádám most vezényli utoljára a teljes tetralógiát a rádiózenekar élén, Hartmut Schörkhofer rendezésében, neves Wagner énekesek közreműködésével. Az előadásokat a Bartók Rádió ezúttal is élőben közvetíti. A teljes Ring Bayreuth-ban éppen 150 évvel ezelőtt csendült fel először, ráadásul magyar karmester Richter János vezényletével. Idén nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban, 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek mától, Bolognában, Ferrarában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén is. A római egészségügyi tárca riasztást adott ki. Éjszaka sem lesz 20 foknál hűvösebb, hasonló a helyzet Franciaországban, ahol a hétvégén szinte az egész országban 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek.
1: Az időjárásról.
0: Idehaza országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk, az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség, a hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Dalokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval folytatjuk. Nem sokára pedig elárulom, mit üzennek a csillagok mára, azok számára. Elsősorban akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy én ott ezt már megtettem. Mindjárt napi horoszkóp, tartsanak velem!
0: Cegléd Rádió FM.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok. No, ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
5: Nyílt nap kukacinfineon.com.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden, és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagorio zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is. Persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás, a Szentek útján hangverseny keresztelő Szent János ünnepén. Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumban.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Húz le néhány feladatot a listáról. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata motója, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, ma a magányos tevékenységekben jeleskedhetsz hatékonyabban, így ha van választási lehetőséged, igyekezz ilyesmivel foglalkoznod. Ne vidd azonban túlzásba, ez sem. Tartsd szüneteket, pihenj, igyekezz tisztán tartani az elméret, hamarosan nagy szükséged lesz a tiszta gondolatokra. Bika, ha úgy érzed ma, tele vagy feszültséggel, és szinte az izmaid is teljesen megmerevettek, jó eséllyel a benned dolgozó stressz miatt van. Próbáld meg ellazítani magadat, és dolgozz most azon, hogy csökkenjen a rád nehezedő nyomás. Kezdhetnéd például azzal, hogy a feladatok egy részét egyszerűen lehúzod a listáról, vagy átütemezed. Ikrek, ma töltsd azzal a napot, hogy az elmúlt napokban elveszett energiát visszapótold legalább részben, mert hamarosan szükséged lesz minden erődre. Érdemes most azon is elgondolkodnod, hogy vajon a lista, ami előtted van, nem tartalmaz-e olyan elemeket, melyek csak feleslegesen kötik le a figyelmedet. Fogj egy tollat, és húzd le onnan néhány tételt. Rák, lehet, hogy ma nem érzed magadban a késztetést, hogy túlságosan sok időt tölts más emberek társaságában, de azért ne szakíts meg minden kommunikációt a környezeteddel, mivel előfordulhat, hogy ma egy olyan hírt vagy információt kapsz, mellyel azonnal kezdened kell valamit. Oroszlán, ma nehezedre esett koncentrálni egy feladatra, mivel nagyon könnyedén kalandoznak el a gondolataid a legkülönbözőbb irányokba. Igyekezz hát olyasmivel foglalkozni, ami csuklóból megy, vagy ami legalább nem igényel komoly odafigyelést. Az sem baj, ha van melletted valaki, aki megment egy lehetséges hibától. Szűz, ha ma igazán jól akarsz haladni a feladataiddal, szükséged lesz minden olyan dolgot elhallgattatnod magad körül, ami elvonhatja a figyelmedet. Ez pedig manapság nem is annyira könnyű dolog. Előfordulhat ugyanis, hogy hiába kapcsolod le a folyton jelző telefont, utána már azon jár majd az eszed, miről maradsz le. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: FM 92.5 Cegléden. Ez a

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, ma egy munkád vagy egy megnyilvánulásod felkelti valaki olyannak is az érdeklődését, akinek eddig nem nagyon kerültél a látóterébe. Nem biztos azonban, hogy ennek örülhetsz, mivel van esély arra, hogy az illető versenytársad lát benned, és igyekszik akadályozni a haladásodat. Sokra persze nem fog menni téged, ugyanis egyáltalán nem kell félteni. Skorpió, ma valószínűleg nehezebben tudsz majd egy feladatra összpontosítani, mivel a figyelmedet valami egészen más köti le, és az ezzel kapcsolatos gondolatok újra és újra visszatérnek, elvonva a figyelmedet attól, amivel haladni szeretnél. Mi lenne, ha nem erőltetnéd ezt a dolgot, és foglalkoznál azzal, ami igazán érdekel? Nyilas, lehet, hogy ma kiderül, hogy valamit, melyre már nagyon készültél, ismét el kell halasztanod, és az ezzel kapcsolatos bizonytalanság erős frusztrációt okoz majd benned. Talán ideje elgondolkodnod azon is, hogy erről az elképzelésedről lemondj, és helyette egy teljesen új tervet készíts, amely sokkal nagyobb összhangban van a lehetőségeiddel és a külső körülményekkel. Bak, talán egy kicsit túlhajtod magadat, és közben rengeteg stressz ér, így ez biztosan nem érdemes sokáig csinálnod. Lassíts, vagy állj le. Csökkentsd a leadó teljesítményt önszántadból, mielőtt a szervezetet kényszerít erre. Ma jó alkalmad lesz arra, hogy valami olyan dologgal foglalkozz, ami feltölti a raktáraidat legbelül. Vízöntő. Ma előkerülhet egy érzés, egy hangulat a múltadból, amely hatással lesz a napközbeni hangulatodra is. Ha ez pozitív hullámokat kelt benned, használd fel arra, hogy erőt meríts belőle és segítsen a mai feladataidban, ha pedig negatív energiákat gerjeszt, nézz szembe, számolj le vele. Ha ez traumát okoz, engedd el, vége van, nem kell cipelned tovább. És végül halak, ma a közeledben valaki paprikás hangulatban lehet, de az is előfordulhat, hogy egy beszélgetés egy hirtelen fordulattal vitába csap át. Legyen hát egy stratégiád arra, hogy egy ehhez hasonló szituációból ügyesen kihátrálj. Bármi is az ok, jobb, ha akkor térsz vissza, amikor az első ágyúlövések már eldörrentek. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Ceglid Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
7: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
8: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
9: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
10: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Tovább folytatjuk a Ceglédi kedvenc dalaival, előtte mondom már is, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futószápor, észak-keleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg. Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar, csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli eszél, hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap kitart a hőség, 31-37 fokig melegszik a levegő, de a napközben megnövekedő gomolyokból már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban, és ezek mögött hirtelen visszaesett a hőmérséklet. Füllet melegre van kilátás, a szél főként zivatarok környezetében erős, viharos lehet.
1: Ceglédi Rádió.

0: Kedves hallgatók, a délelőttnek vég a délután, ezek szerint mindjárt indul, már is mutatom, hogy nálunk mivel. A hírek után azonnal Cyril felvételét játsza, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett. Regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
4: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobil gumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobil gumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését.

0: Később megtartják a V4 csúcs előtti egyeztetést, melyet megelőz a Magyar Péter és Robert Fico szlovák miniszterelnök közötti néhány perces négyszemközti megbeszélés. A visegrádi négyek június 23-án találkoznak Budapesten és Gödöllőn. A tárgyalás a Magyar V4 elnökség záró eseménye lesz. Minden a terv szerint halad az uniós források hazahozatalában, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még most is egyeztetnek. A tárcavezető az új projektek között említette az energiahálózat modernizációját, valamint az új hévek és intercity vonatok beszerzését. Vitézi Dávid beszélt arról is, hogy módosul az uniós pénzek visszaszerzését célzó törvénycsomag. Tovább szigorodik a vagyonnyilatkozati rendszer, változtatnak a pótmagánvád intézményén is, hogy korábban lezárt büntető eljárásokat is újra lehessen indítani. Várhatóan néhány héten belül módosítják a médiatörvényt, és pályázat útján új vezető kerülhet a közmédia élére, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt mondta, a módosítás célja, hogy leváltsák azokat a vezetőket, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, és létrejöjjön egy olyan intézmény, amely képes valóban a közszolgálni, hiteles, objektív és informatív módon. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. Súlyos hibának tartja a vérett üzemanyagár megszüntetését a kereszténydemokrata néppárt. Szerintük semmi sem garantálja, hogy a bizonytalan világgazdasági helyzetben az árak ne emelkedjenek újra gyorsan. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy a kormány úgy döntött, kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára. A holtankoljak.hu adatai szerint mától a benzin nagykereskedelmi ára 5, míg a gázolajé 14 forinttal csökkent.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte napos, gyengén felhős az idő, az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A következő napokban megköszönt az év első hőhulláma.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
3: Közlekedési információinkat a ceglidi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Na meg jó étvágyat az ebédhez. A plusz-mínusz kettőt folytatjuk dalokkal, kiváló slágerekkel. Hamarosan pedig a mai nappal foglalkozok egy kicsit, azaz június 18-ával csütörtökkel. Ezért is tartsanak vele.
0: FM 92.5. Cegléden. Ez a sláger.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-17:00, szombaton 8:30-tól 16:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar, építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18:30-kor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Múzeumok éjszakája Cegléden és mégpedig június 20-án. A Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17:15-től Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Ildikó, Muzsikál, Inoka Győző és Baráti Társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21:30-től különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagurió zenekar koncertje látható-hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetés, egészen pontosan 20:30-kor pedig Tűri László nyugalmazott fizika tanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten. 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18:15-től diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is be. Persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszter Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás, a Szentek útján hangverseny keresztelő Szent János ünnepén, Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbökhöz tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködés. Pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a múzeumok éjszakáján a múzeumnál.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Kedves hallgatók, június 18-a van a mai napon, az Arnoldok és a Leventék ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Kamilla, Márk, Márkus, Eufémia és Desdemona nevű ismerőseiket is. Az Arnold germán eredetű név jelentése Sas uralkodó, a Levente régi magyar név, Árpád fejedelem legidősebb fiának neve, jelentése levő, létező, másik magyarázat szerint levőcske, kis lény, legújabb kutatások szerint a vadász a név jelentése. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig a születésnapot zenészek zenei fordulókkal foglalkozok, maradjanak velem.
1: Szeged Rádió.

Kedves hallgatók, június 18-a van, már is foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 2003-ban ezen a napon a Yes együttes koncertet adott a Budapest Sport Arénában. 1942-ben született Richard Perry, amerikai producer, Barbara Streisand, Ringo Starr, Leo Sayer, Diana Ross és a Pointer Sisters producere is volt. 1971-ben látta meg a napvilágot Nat Morris, amerikai énekes, a Boyz II Men fiú csapat tagja. 1961-ben született Alison Moe, zenész, a Yazoo tagja. Egy brit szintipop duóról beszélünk, csak nagyon fiataloknak mondom, tagjai Vince Clark és a születésnapos Alison Moe. Az USA-ban Yaznak hívták őket, hogy ne keverjék össze a Yazoo kiadó nevű lemezkiadó céggel, hogy magamat is ismételjem. 1981-ben alakult, mégpedig Essexben. Az együttes egyébként rövid ideig létezett, 81-től 83-ig tevékenykedett. Ez az időtartam alatt két stúdióalbumot jelentettek meg, 2008-ban és 2011-ben is összeálltak egy kis időre. A Yazoo azért oszlott fel, mert a két tag nem nagyon kommunikált egymással. Clark aztán megalapította a Eurasure nevű, szintén szintipop zenekart, Moe pedig szóló karrierbe kezdett. Az ő tiszteletére szól már is egy Yazoo dal, talán a legismertebb itt a Ceglét Rádióban.

0: egy születésnapos zenész meg kell említeni. 84 éves kedves hallgatók a mai napon Sir Paul McCartney, többszörös Grammy, valamint Oscar és Primetime Emmy-díjas angol zenész, zeneszerző, énekes és producer, ugye elsősorban a Beatles egykori tagjaként ismert, elismerten a 20. század egyik zene ikonja, a brit rockzene megtestesítője. Az USA-ban 29 listavezető kislemezével ő tartja a rekordot, ebből 20-at a Beatles, a maradék 9-et a Wings tagjaként, valamint szóló karriere során adott ki. Csak nem 6 évtizedes pályafutása során több mint 500 millió lemezt adott el világszerte. Nagy-Britanniában ő minden idők legsikeresebb albumkészítője. 1997-ben II. Erzsébet királynő lovaggá ütötte, az USA-ban pedig eddig 21-szer kapott Grammy-díjat, és 2-szer is beiktatták a rock and roll hírességek csarnokába. Nagy hatású basszusgitáros, elismert gitáros, zongorista és dobos. Paul McCartney és John Lennon volt a Beatles két fő dal szerzője, ez mondjuk annyira nem újdonság, és az ebben az időszakban írt dalait, mint a Hey Jude, a Yesterday vagy a Let It Be, rendszerint a könnyű zene történetének legjobbjai közé sorolják. Ő írta a Helter Skelter című dalt is, melyet sokan az első heavy metal dalnak tartanak, hát mondjuk barokkos túlzás, de legyen így. A Beatles 1970-es feloszlása után is sikeres művész maradt. Az 1970-es években Wings nevű zenekarában, majd később szóló karrierje során Nagy-Britanniában és az USA-ban 30 top 10-es kislemeze jelent meg, többek között a Maybe I'm Amazed, a Live and Let Die, a Band on the Run, a Silly Love Songs, a Pipes of Peace és a Stevie Wonderrel közösen előadott Ebony and Ivory. Sokszor vetik a szemére, leginkább a brit sajtó, hogy régi módi. Ennek ellenére még ma is rengetegen kedvelik a zenélés mellett, gyakran fest, bár eddig még nem rendezett tudomásom szerint kiállítás, támogatja az állatvédő szervezeteket, a taposóaknák felszedésére irányuló kezdeményezéseket, és lelkes híve a vegetarianizmusnak. Ennyit Paul McCartneyről. Isten éltesse sokáig, kiváló zenész, ma 84 éves.
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: múlva folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte mondom már is, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futószápor, észak-keleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg. Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar, csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli eszél, hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap kitart a hőség, 31-37 fokig melegszik a levegő, de a napközben megnövekedő gomolyokból már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban, és ezek mögött hirtelen visszaesett a hőmérséklet. Füllet melegre van kilátás, a szél főként zivatarok környezetében erős, viharos lehet.
1: Ceglédrádió, változatos és friss.

0: fiatalok, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal Martin Garrix érkezik hozzánk a dal címe, melyet előad, Told You So. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk. Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
6: Nyílt nap kukacinfineon.com.
7: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Marad a meleg nyári idő. Két napos tanácskozást tartanak az uniós tagállami vezetők. Megszűnik az árstopp az üzemanyagoknál. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Két napos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Kormányfőként először vesz részt a találkozón Magyar Péter. A miniszterelnök egyeztetett Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, majd Andrej Babis cseh, Robert Fico szlovák és Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel a B4-es kérdésekről tárgyal. Az este kezdődő uniós csúcs napirendjén szerepel az EU hosszú távú költségvetése, az uniós bővítés, a közel-keleti helyzet és Ukrajna ügye is. Ellentétes az uniós joggal a kötelező akciózást előíró magyar szabályozás. Az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy ez alaptalanul akadályozza a kereskedőket abban, hogy bizonyos termékek árát és értékesítési mennyiségét gazdasági

0: Vezetje működését a terror elhárítási központ, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő. A TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozóiroda végzi majd a nyomozásokat, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. Egy esetleges háborús helyzetben az Egyesült Államok is teljes mértékben mozgósítaná képességeit a NATO védelmében, jelentette ki az Atlanti Szövetség főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, Európának egyre nagyobb szerepet kell vállalnia, mert Washington egyszerre több hadszíntéren van jelen. Őszre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben, de csökkenni fog a hormozi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és a kőolaj termékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Jambuk kikötőjébe. Várhatóan szombaton 2-es vagy 3-as fokú hőségriasztást rendelnek el, jelentette be az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix elmondta, hogy az egészségügyi és közintézmények felkészültek arra, hogy hűtött helyiségeket biztosítsanak a rászorulóknak.
1: Az időjárásról.
0: Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Délután 27-32, késő este 17-25 fok várható. A hétvégén akár 37 fok is lehet.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idején a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatódik a Plusz-mínusz 2 fontos hasznos infókkal, programajánlóval, időjárás jelentéssel és dalokkal, a Ceglédia kedvenceivel, olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben leginkább a daloké a főszerep. Tartsanak velem!
0: Hol van a legtöbb Ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.
3: Show is hot out here. No.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18:30-kor kezdődik az emléktábla avatás. A Dobmúzeum előtt majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Múzeumok éjszakája Cegléden és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17:15-től Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyari Fildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21:30-től különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagurió zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20:30-kor pedig Tűri László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten. 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18:15-től diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható és persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfréd Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban, tanítás a Szentek útján hangverseny keresztelő Szent János ünnepén, Ecseri Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbökhöz tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gírosz.
4: Pont egy gírosz?
3: Igen, pontosabban a gírosz pont.
2: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Dalával folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte mondom már is, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gumolyokból csak néhol fordulhat elő kis esélye a futószápor, észak-keleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg. Szombaton forró napos idő várható, egy zápor zivatar, csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli eszél, hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap kitart a hőség, 31-37 fokig melegszik a levegő, de a napközben megnövekedő gomolyokból már több felé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban, és ezek mögött hirtelen visszaesett a hőmérséklet. Füllet melegre van kilátás, a szél főként zivatarok környezetében erős, viharos lehet.
1: Ez

0: mínusz kettőnek vége, mindjárt indul a csütörtök délután, mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal Sabrina Carpenter énekel nekünk, maradjanak velem, jó rádiószert kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
5: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak. Az időjárásról.
7: Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág,

0: adásainkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este hatig kisebb-nagyobb megszakításokkal. Hogy miért mondom ezt? Hát mert például ebben a szűk 60 percben sem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábori és vendégé. Mindjárt jön egy beszélgetés, hamarosan kiderül mi a téma, tartsanak velünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk top áras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
4: Nyílt nap, kukac, infineon.com.
1: Reklámot hallottak.

0: Ébrádió. FM 92.5.
1: Kedves hallgatók, egy remek zenei eseményre hívjuk föl a figyelmet a következő percekben, méghozzá a Ceglédi Szalon zenekar legújabb koncertjére, és erről fogunk most beszélgetni. Három jeles vendéget is köszönhetek itt a stúdióban. Itt van velünk a Ceglédi Zeneiskola igazgatója, Pészabó Zoltánné. Szervusz, Magdika.
2: Szervusz, Gábor, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Köszöntelek. Itt van velünk a zenekar új főszervezője, mondhatni, és egyben trombitása, Szabó Mátyás. Szervusz, Mátyás.
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatóságot.
1: És itt van Solymosi Sebestyén, akit nem kell bemutatni, szintén én azt hiszem, klarinétművész és tanár, és hát egyben a hangszerelés mestere. Szervusz.
4: Szervusz, és én is üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat.
1: No hát, menjünk az elejétől, igen, hogy hogy is volt ez, mert tulajdonképpen ennek a szalonzenekarnak már volt elődje valamikor sok-sok évtizeddel ezelőtt, ugye?
2: Így van, indult ez tulajdonképpen még a 18-19. 20. század elején. Talán a monarchia idején akkor volt a legnagyobb. Igen. Akkor
1: mi is ez a szalonzene, ugye? Ez szimfonikus könnyű zenének is mondhatjuk?
2: Nem, ez tulajdonképpen ez a régi társasági élet központjába tartozott bele ez a szalonzenekari megjelenés. Régen a polgárok, a főúri társaság az bizonyos körökbe, hát ilyen kis összejöveteleket tartottak, ahol a neves zenészek és a műveik is megjelentek.
1: Igen, és azért azt is tudni kell a szalonzenéről, hogy ahhoz egyrészt már a lejátszásához sem árt egy kis zenei tudás, ugye, és hangszeres tudás, meg hát egyáltalán a megírásához sem, hiszen jeles zeneszerzők sem rösteltek ilyen zeneműveket letenni az asztalra.
2: Így van, a romantikus zeneszerzők is ugyanígy, tehát nagy népszerű zeneszerzőktől vannak ezek a művek, és maguk is ott voltak ezeknek a társaságoknak a központjába, és szereplői voltak ezeknek a szalonzenei összejöveteleknek.
1: Igen.
2: Például ugye Liszt, Chopin, már ott indultak ezek a nagyon szép összejövetelek, aztán utána természetesen tovább vitték ezeket a hagyományokat, és utána megjelentek az operettek, és akkor abból is azért próbáltak ilyen szalonzenekari körökbe így népszerűsíteni így dalokat.
1: Igen. Itt Cegléden mikor jelent meg ez a műfaj igazából?
2: Cegléden ugye az 1900-as évek elején jelent meg úgy nagyjából ez a műfaj. Aztán utána ugye a háború körül megint úgy háború előtt, második világháború előtti időben egy kicsit megint erősödött, és utána is fennmaradt ez a nagyon szép hagyomány. Zsengelé Frici bácsi az vitte tovább ennek a hagyományát. Utána pedig Dávid Sándor tanár úr folytatta.
1: Igen.
2: Először egy kisebb
1: kis kamarazenekarra.
2: Igen. Aztán utána nagyon hosszú ideig csönd volt, illetve volt azért a zeneiskolában azért megvan is a Melodic Quintet. Igen, de valójában így, mint szalonzenekar, így egy kicsikét egy jó pár évre így megszűnt így létezni. Aztán utána egy ilyen városi ünnepség alkalmával szólt dr. Hajdú Endre Bandi bácsi nekem, mi lenne, hogyha ezt a hagyományt ezt újra élesztenénk. Aztán voltak utána beszélgetéseink, és mondtam, megkérdezem a kollégáimat, és így indult ez az egész.
1: A történet, igen. Hát ugye nem egy egyszerű műfaj, mert azért már emlegettük, hogy egyrészt nem árt egy kis hangszeres tudás sem hozzá, ugye, hogy valaki ezt rendesen lejátsza, másrészt pedig, hát azért, hogyha jönnek a művek, hát ezeket jó, egy része biztos már meg is van hangszerelve, de azért valamit meg is kell hangszerelni. Sebestyén, ugye ez javarészt a te feladatod szokott lenni.
4: Van irodalma ugyanennek a műfajnak, például Weiner Leó a híres divertimentőjából a rókatáncot még megcsinálta a szalonzenekarra is, tehát többféle változatot, úgyhogy akkor Weiner korában már volt egy ilyen kezdeményezés, tulajdonképpen a szalonzenekar az egy kamarazenekar. Most, hogy konkrétan mondjam, a mi esetünkben elég jó az összeállítás, mert fafúvós, részfúvós, vonós, zongora és ütőhangszer is van, úgyhogy nagyon színes a hangzás. Tehát ezt most már mondhatjuk azt, hogy ez nem kamara együttes, hanem már zenekari hangzás.
1: Ez már rendesen.
4: Tehát a 8 és 10 fő között változik, igen, attól függ, melyik műről van szó. Műfajok nagyon sokfélét fogunk játszani ezen a koncerten. Játszunk operettet is, ragtime-ot, örök zöld görsvén melódiákat, filmzenéket is játszunk, akkor lesznek olyan klasszikus örök zöldek, amiket még azok is szeretik, akik esetleg a klasszikus zenével nincsenek olyan jó viszonyban. Igen. De vannak ezek a kiemelt mászné meditáció és hasonló darabok, hogyha azok olyanok, hogy azt hiszem, hogy azok is szívesen hallgatják, akik nem éppen a komoly zene rajongói.
1: Igen.
4: Ez egy nyári műsor lesz, tehát igyekeztünk olyat, a végén pedig latin táncokkal fogunk zárni. Úgyhogy egy nagyon színes összeállítással fogunk a közönség elé lépni.
1: És ezek meg hangszerelése, akkor a te feladatod volt.
4: Hát ez már megtörtént. Részben egy-két mű van, amit nem, de a nagy részét igen.
1: Igen, hát jó sok pöttyöt az oda kellett rajzolni az öt vonal közé.
4: Hát már nem rajzolunk, most már géppel dolgozunk. Géppeléssel megyünk.
1: Igen. Itt van velünk Szabó Mátyás is, a főszervező, mondhatni mostanában már ez is, és hát egyben trombitás is.
3: Így van, hát kiveszem a részem igen a szervezésből, tehát próbálkozom, mondjuk úgy. Nagy megteszteltetés számomra, hogy játszhatok a szalonzenekarban.
1: Jó, nem véletlenül, hiszen pici korod óta tulajdonképpen a trombitával már megbarátkoztál.
3: Gyakorlatilag igen, óvodás korom óta trombitálok. Annak idején még emlékszem, jöttek az óvodába felmérni a kisgyerekeket, hogy mennyire tehetségesek, van-e tehetségük a zenéhez. Engem is megkérdeztek ott, hogy milyen hangszeren szeretnék játszani. Mondtam, hogy trombitálni, megkérdezték, hogy miért. Azt mondtam, hogy azért, mert három gombja van, hogy most vajon miért mondtam ezt, azt nem tudom, azt de aztán így később rá, igen.
1: Mert a zongorának 88.
3: Így van. De később aztán rájöttem, hogy a három gombbal se olyan egyszerű bánni.
1: Bizony.
3: Úgyhogy aztán végül is a zeneiskolával az évek folyamán folyamatosan volt kapcsolatom, tehát Hüfner Károly tanár úrhoz jártam, ugye rezes tanár volt, és aztán tehetségesnek tartottak a Bartók Béla konzervatóriumban jártam, és hát az életemet végig kísérte végül is.
1: Abszolút, pedig nem lettél hivatásos muzsikus.
3: Hivatásos muzsikus nem lettem. Igen,
1: igen sem tanár, hanem teljesen más vonalon,
3: más műszaki vonalon
1: dolgozó.
3: Igen, gyakorlatilag vállalkozó vagyok, igen. Tehát a szervezés nem áll messze tőlem.
1: Hát oda is tudni kell, igen.
3: Is úgy csinálni, hogy maximálisan jó legyen, tehát mindenkinek
1: jó
3: megfeleljen.
1: Legyen neked is, a zenészeknek is, Hajdú Bandi bácsinak is,
3: tehát, így van, igen.
1: Mert
3: igen.
1: Ő neki tényleg szívügye ez az egész történet.
3: Így
1: ugye
3: van.
1: Most június 30-án lesz majd a George Pál Philips Színházban, a Ceglédi moziban a következő koncert, és gondolom, hogy ez nem egy záró koncert lesz, hanem
3: abszolút
1: úgy tervezitek,
3: nem,
1: hogy megy tovább a dolog.
3: Abszolút igen, és megpróbáljuk technikailag is úgy megoldani a dolgot. Egyrészt fölmérést is végzünk, hogy a későbbiekben a hagyományos szalonzene mellett esetleg másfajta zenére is van-e igény, és ezt a közönséghez igazítani, illetve alkalmazni fogunk projektort is, ahol ugye a zenék mögött képeket láthatnak majd.
1: Videoklippeket mondhatni?
3: Hát nem,
1: azért nem.
3: Milyen jellegűek lesznek inkább.
4: Hát, ezek állóképek lesznek, és a kor hangulatát próbáljuk idézni.
1: Jaj,
4: tehát egy Joplin Ragtime-nál előszedtünk egy csomó képet, hogy hogy nézett ki akkor a Kotta kiadás, például az első megjelent nyomtatásban lévő Kották, illetve plakátok, a korabeli plakátok. Hát akkor a Szecesszió volt elsősorban, Amerikában is az volt a divat, úgyhogy a legtöbb plakát abban a stílusban készült, és nagyon jók, mert egy kicsit így mondhatom azt, hogy ez így multimédiás előadás lesz, hogy egy kicsit a kort megpróbáljuk vizuálisan is megjeleníteni az emellett.
1: Igen.
4: És a moziban ez megvan a technika, hogy állóképekkel tudjunk dolgozni.
1: Hogyne ki lehet vetíteni, ott van a vászon, ott vannak hozzá a masinériák, ezzel semmi gond. Más helyszíneken gondolkodtok-e, Mátyás?
3: A későbbiekben majd meglátjuk, az biztos, hogy a mozi az megfelelő helyszín a számunkra, szerintem a későbbiekben is.
1: De ugye a szalonzenének egy kellemes helyszíne szokott lenni egy kültéri hely is, akár egy kerthelyiség, vagy valami. Volt is már erre precedens most az elmúlt években, amikor mint egy újjászületett ez a zenekar annak idején, ugye?
3: Igen. Hát Hajdú Bandi bácsival próbálom átbeszélni ezeket a dolgokat, mert korábban ugye ő intézte ezt, és hát sokat tudok tőle tanulni. Megpróbálom maximálisan megcsinálni azt, amit ki lehet hozni ebből a dologból is. Hát remélem, hogy a közönségnek is fog tetszeni.
1: És a trombitát is előkapod?
3: Trombitát mindenképp előkapom, igen. Lesz egy szólószám is, amiben a trombita egy másik fajtáját, a kornettet fogom használni.
1: Igen.
3: Ez egy lágyabb, puhább hangzású hangszer szemben a trombitával, ami egy élesebb hangzást ad.
1: Hány billentyűje van?
3: Őnek is három billentyűje van. Igen, igen.
1: Csak tisztázzuk.
3: Igen, igen, igen. Ma a hangszíne más neki, de egyébként hasonló felépítésű, mint a
1: trombita. És ugyanúgy kell a hangokat is fogni rajta nagyjából.
3: Igen. B-hangolásúak egyébként.
1: Igen. Többet kell gyakorolnod most? Azért gondolom, a vállalkozás is elvisz egy csomó időt az életedből. Van idő azért gyakorolni?
3: Persze, hát kell rászorítani időt mindenképpen.
1: A szomszédok szeretik ezt?
3: Hát a szomszédok viselik, vagy nyilván nagy hangja van neki, de azért el lehet viselni. Főleg, ha az ember szépen meg tudja szólaltatni. Én arra törekszem, hogy ez sikerüljön, úgyhogy sokat gyakorlom.
1: Hadd élvezzék ők is ezt.
2: Igen. Mátyás szokott a zeneiskolába is gyakorolni, ott nálunk.
1: Úgyhogy
2: múltkor kinyitottam az ablakomat éppen, mert tanítottam, és nagyon meleg volt, és jött egy gyönyörű trombita szó. Hát mit mondjak, elvitte a fülemet, alig tudtam a tanításra koncentrálni.
1: Igen. Jó, Mátyással zenélni, Sebi?
4: Igen, ő beilleszkedett a zenekarba, és nagyon örültük, mert azért egy hangszerelés szempontjából is jó, mert ami dallamot leír az ember a trombitának, ott nincs gond. Az szinte biztosan megszólal, hogyha kellemes fekvésbe teszi, vagy kedvező fekvésbe teszi az ember, úgyhogy a trombita egy nagy segítség, tehát ő egy dallamot kiemel. Nem véletlen, hogy a Bibliában is Jerikó falairól szó, hogy azok is összeomlottak, ha igazán megfújnak egy trombitát. Tehát a trombita,
1: van ereje.
4: Igen. Viszont Mátyás tud lírai hangot is, és az is nagyon fontos, mert ugye a szalonzenében azért nagyon sokféle dinamikát használunk, tehát az erős megszólalástól kezdve a nagyon szép sejtelmes piano hangzást is produkálni kell, és hát a trombitásnak ez a nehéz, de Mátyásnál ez nagyon.
1: És ez megy, és ez menni fog majd akkor június 30-án is. Este 19:30 kezdődik ez a koncert. Igen. Van-e már ötlet a következő koncert időpontjára?
3: Konkrét nincsen még.
1: A nyarat kihagyjátok? Azért nyaralás lesz? Vagy...
3: Hát nyaralás biztos, hogy lesz, igen. Hát ugye össze kell ezt egyeztetni a szalonzenekar tagjaival is, meg hát nyilván ugye...
1: Aztán jönnek majd az őszi-téli ünnepek, amikor lehet alkalom erre.
3: Igen. Hát
1: gondolom én. Igen.
3: Bizonyára, hogy lesz rá igény is, meg szeretnénk is.
1: Igen. És gondolom az iskola életének is szerves része most már, egyre szervesebb része ez a szalonzenekar, ugye Magda?
2: Igen, így van. Mi nagyon örülünk neki tényleg, hogy a tanárok is játszanak, meg a tanárok is aktívan belekapcsolódtak így a városi zenei életbe, hiszen ez a növendékeknek is egyfajta példa,
1: hogy
2: akik tanítják őket, azok is maguk aktív zenészek, és aktívan muzsikálnak.
1: Fontos, és nyilván a tanárok számára is, akik napi szinten ott vannak a tanteremben, azért ez a gyakorlás megint más, amikor föl kell lépni. Példát is lehet mutatni, de nekik is egy jó feltöltődés ez mindenképpen, én azt hiszem, tehát fontosak ezek a koncertek. A tanári koncertek mindig is fontosak voltak, ennek meg van egy plusz kis jelentősége, azt hiszem, plusz jelentés tartalma is egy-egy ilyen szalonzenekari koncertnek.
2: Így van. Ezek mind azt mutatják, hogy mi is korábban, hogy miért választottuk ezt a zenekari hivatást, hogy miért választottuk ezt a tanári pályát, hát ezért a muzsikálás öröméért.
1: Igen, amiben gyönyörködhetnek majd, tehát június 30-án este 19:30 a Ceglédi moziban, mindenről pedig a Ceglédi szalonzenekarról P. Szabó Zoltáné igazgatóval, Szabó Mátyás főszervezővel és a klarinétos hangszerelő Solymosi Sebestyénnel beszélgettem itt a Cegléd Rádió stúdiójában. Köszönöm szépen, jó felkészülést a koncertre, és reméljük, hogy teltház előtt zajlik majd ez a remek kis zenei esemény.
2: Köszönjük szépen!
3: Köszönjük.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 14. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás. A Dob Múzeum előtt majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Múzeumok éjszakája Cegléden és mégpedig június 20-án. A Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagurió zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten. 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is. Persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfréd Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás a Szentek útján hangverseny Keresztelő Szent János ünnepén. Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok

0: is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a délutáni misz a következő egy óra osztálya. A hírek után azon játszom Sam Smith Unholy című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka kolbász, disznósajt, tepertő füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
6: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
7: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Marad a meleg nyári idő, megszűnik az árstopp az üzemanyagoknál, kisiklott egy személyvonat Újszászon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik és azonos néven az országos rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését a terror elhárítási központ, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő. A TEK-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozóiroda végzi majd a nyomozásokat, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszer Szerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. Egy esetleges

0: 40 kilométeres óránkénti sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot, a járaton 15-en utaztak. Várhatóan szombaton 2-es vagy 3-as fokú hőségriasztást rendelnek el, jelentette be az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix elmondta, az egészségügyi és a közintézmények felkészültek arra, hogy hűtött helyiségeket biztosítsanak a rászorulóknak.
1: Az időjárásról.
0: Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható, a hétvégén akár 37 fok is lehet.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, utána mi a Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most pedig folytatjuk a dalokkal, hamarosan pedig lapszemlézünk, tartsanak velem!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
0: Reklámot hallottak!
5: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Csak a hajad le-

0: fuvar vár.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás. A Dob Múzeum előtt majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azon a lapszemlézünk itt a 92-tőn a Cegléd Rádióban. A borsonline.hu felületről ajánlok most olvasni valót. Elképesztő formában vág neki a nyári szezonnak az ország egyik legnépszerűbb fiatal véleményvezére, aki az utóbbi időben teljesen háttérbe szorította a korábbi egészségtelen szokásait. A TV2 képernyőjéről is ismert Herceg Csabi alig 3 hét leforgása alatt szabadult meg, több mint 10 kilótól, miután megelégelte, hogy korábbi életmódja miatt már a saját bőrében sem érezte jól magát. Az influencer ráadásul egyáltalán nem köntörfalazott, és kendőzetlen őszintességgel mesélt arról a megosztó módszerről, melynek segítségével villámgyorsan elérte a látványos eredményt. A 20-as évei elején járó influencer mindig a legjobb formáját igyekszik nyújtani a kamerák előtt, melyekhez szerinte elengedhetetlen a kifogástalan külső. Herceg Csabi most az Instagram oldalán büszkélkedett el követőinek a hihetetlen hírrel, miszerint alig 3 hét alatt sikeresen megszabadult 11 kilótól. Igazából ott kezdődött az egész, hogy amikor megismertem a feleségemet, 78 kg voltam. Kockalsan volt, mindenem eres volt, szóval nagyon jó formában voltam. Aztán megismertem őt, és elkezdődött az, hogy hát ő nem eszik, ha én sem eszem, ő sem eszik pizzát, ha én sem eszem. Közben előtte egy perccel még mondta, hogy mennyire megenni, és így mindig együtt kellett tennem vele. Aztán, amikor felhíztam 90-95 kg-ra, akkor meg már nagyon jól néztem ki. Sokan azt hitték, hogy szteroidozok, mert egy kicsit izmosabb, teltebb lettem. Akkor már vékony pólókban is jól néztem ki. Milyen szerint sávú, nem? Az SS pólót is felvettem 78 kg-mal, és otthon kinevettek. Anyám úgy hívott, hogy kisgyerek testű, mert annyira vékony voltam. Viszont nyilván, amikor leveszi az ember a pólót, látszódtak az izmok. A 90-95 kg-os időszakban viszont elhanyagoltam az edzést és az étkezést is, nem figyeltem oda semmire, és mivel nem vettem észre, fokozatosan teljes mértékben elhisztam. Bár ekkor sokan azt hitték, hogy az edzéstől lett izmosabb, sőt még szteroid használattal is megvádolták. A valóság az volt, hogy 2 évre teljesen elhanyagolta a testmozgást és az egészséges táplálkozást. A fordulópontot az jelentette, amikor a plusz kilók már a mindennapi életminőségére is rányomták a bélyegüket. Nem volt jó a közérzetem. Szerintem ez volt a legfőbb dolog. Nem szerettem ülni, nem szerettem feküdni, nem szerettem sétálni, egyszerűen nem szerettem öltözködni. Nem vettem magamnak olyan ruhákat sem, mert nem éreztem jól magam bennük. A legjobb válasz erre az, hogy nem éreztem jól magam a testemben. Vallotta be őszintén az influencer, aki jelenleg 99 kiló, de a célja a fix 95-ös versenysúly elérése. Hogy kit érdekel Herceg Csabi fogyása, azt én nem tudom. De akit igen, az erről szóló információkat talál a borsonline.hu felületről.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan. Mm-hmm.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a nemzetisport.hu oldalal. Hiába Üzbegisztán fennállásának első VB-gólja, gólpaszt, majd gólt jegyző Luis Díaz, jelzem nem zárójelben a Bayern München játékosa, nyakába vette a kolumbiai válogatottat, amely 3-1-es győzelmet adatott, meghálálva ezzel is az Aztik stadionban fergeteges hangulatot varázsló 75 ezer szurkolója folyamatos buzdítását. Erről a találkozóról is szól a fáma tehát. Cristiano Ronaldo nyilatkozott a portugál válogatott kongói DK elleni 1-1-es világbajnoki csoportmeccset követően, hogy mit mondott, ez is olvasható a sportoldalon és az újságformátumban is. Mint ismert, a labdarúgó világbajnokság csoportkörének első fordulójában az elcsoportban Gána 1-0-ra legyőzte Panamát Torontóban. Hogy miket nyilatkoztak a játékosok és a mesterek a meccs után, elolvashatják a nemzeti sport.hu oldalon. Lionel Messi elképesztő, mester hármas és az első hely az örök góllövő listán. Az argentin zseni az algériaiak elleni triplával befogta Miroslav Klózét, és alig ha nem csak időkérdése, hogy elmozduljon a 16 gólról. Ugyanakkor a portugálok ugyanabban a folyóba léptek, ahogy már említettem, mint pár napja a spanyolok, csak ők nem a zöldfoki szigetekkel, hanem kongói DK-val nem bírtak. Tudósítások, tehát beharangozók, értékelések, sztorik és mexikói helyszíni beszámolók Borsos Lászlótól, világbajnokság a Nemzeti Sportban összesen 8 oldalon, de persze a nemzetisport.hu oldalon is olvashatnak ezekről a témákról, eseményekről, mérkőzésekről. A Paks és a Debrecen is megkapta a beosztását, az Eto meg az új edzőjét sorsoltak a Konferencia Ligában is, a győriekhez pedig Borbé Balázs elárult helyére egyenesen Mexikóból Efraín Juárez érkezett. Magyar futballhírcsokor egy oldalon az újságban és a nemzetisport.hu felületen. Molnár Attila alig hitte el, hogy nincs előtte senki, 400 méteres klasszisunk pályafutása eddigi legrangosabb szabadtéri sikerét aratta Osztravában kedd este. Szendrei Zoltán ott járt és hosszabb interjút is készített a magyar atlétika egyik legfényesebb csillagával. Szatmári András újra a dobogon, megvan az első magyar érem az EB-n. Antoniban a férfi kardozók egyéni viadalán Szatmári András harmadik lett. Kovács Erika a helyszínről mesélte, hogyan. Ezt megelolvashatják a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.
0: FM 92.5 Szeglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20.000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklámot hallottak.
8: FM

0: Múlva folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte mondom már is, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gumolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futószápor, észak-keleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg. Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar, csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli szél. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap kitart a hőség, 31-37 fokig melegszik a levegő, de a napközben megnövekedő gomolyokból már több felé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban, és ezek mögött hirtelen visszaesett a hőmérséklet. Füllet melegre van kilátás, a szél főként zivatarok környezetében erős, viharos lehet.
1: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a délutáni műszak következő egy óra osszája. Hamarosan Olivia Dean énekel nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
8: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen! A GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk! Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is! Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán!
9: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
10: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
9: Nyílt nap kukacinfineon.com.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
11: Marad a meleg nyári idő. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak. Kisiklott egy személyvonat Újszászon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Családközpontú kórtermi környezet intézet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulás támogató jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak, de ezeket csak a szövetségesek támogatásának fokozásával tudja folytatni, jelentette ki Mark Rutte. A NATO főtitkár a tagállamok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után kiemelte, hogy a becslések szerint havonta 30-35 ezer orosz katona esik el a harcokban. Hangsúlyozta, hogy Kijevnek nem csak azonnali légvédelmi segítségre van szüksége, hanem hosszú távú együttműködésre is a védelmi képességek garantálásához. Őszre helyreállhat az olajtermelés az arab öbölben, de csökkenni fog a hormuzi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és kőolajtermékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Yanbu kikötőjébe. Kisiklott egy személyvonat Újszászon, senki nem sérült meg. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvény a megengedett 40 kilométeres óránkénti sebességnél lassabban haladt. A mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot. A járaton 15-en utaztak.
2: Az időjárásról.
11: Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható, a hétvégén akár 37 fok is lehet.

0: Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Ebben az órában szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában Süveges András, utánam Szatmári Gábor, jön utána pedig Vörös Nádi, most meg a Talok szépen sorban egymás után, hamarosan pedig én térek vissza és foglalkozok a mai nappal. Június 18-ával tartsanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
5: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Múzeumok éjszakája Cegléden és mégpedig június 20-án. A Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyarév Hildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagurió zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek, a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetés, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten. 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is. Persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás, a Szentek útján hangverseny Keresztelő Szent János ünnepén, Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbökhöz tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködést pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál.
3: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: hallgatók, június 18-a van a mai napon, az Arnoldok és a Leventék ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Kamilla, Márk, Márkus, Eufémia és Desdemona nevű ismerőseiket is. Az Arnold germán eredetű név jelentése Sas uralkodó, a Levente régi magyar név, Árpád fejedelem legidősebb fiának neve, jelentése levő, létező. Másik magyarázat szerint levőcske, kis lény, legújabb kutatások szerint a vadász a név jelentése. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig a születésnapot zenészek zenei évfordulókkal foglalkozok, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

Kedves hallgatók, június 18-a van, már is foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 2003-ban ezen a napon a Yes együttes koncertet adott a Budapest Sportarénában. 1942-ben született Richard Perry, amerikai producer, Barbara Streisand, Ringo Starr, Leo Sayer, Diana Ross és a Pointer Sisters producere is volt. 1971-ben látta meg a napvilágot Nathan Morris, amerikai énekes, a Boyz II Men fiú csapat tagja. 1961-ben született Alison Moye, zenész, a Yazoo tagja. Egy brit szintipop duóról beszélünk, csak nagyon fiataloknak mondom, tagjai Vince Clark és a születésnapos Alison Moye. Az USA-ban Yaznak hívták őket, hogy ne keverjék össze a Yazoo kiadó nevű lemezkiadó céggel, hogy magamat is ismételjem. 1981-ben alakult, mégpedig Essexben. Az együttes egyébként rövid ideig létezett, 81-től 83-ig tevékenykedett. Ez az időtartam alatt két stúdióalbumot jelentettek meg, 2008-ban és 2011-ben is összeálltak egy kis időre. A Yazoo azért oszlott fel, mert a két tag nem nagyon kommunikált egymással. Clark aztán megalapította a Eurasure nevű, szintén szintipop zenekart, Moye pedig szóló karrierbe kezdett. Az ő tiszteletére szól már is egy Yazoo dal, talán a legismertebb itt a Cegléd Rádióban. FM 92.

születésnapon zenész meg kell említeni. 84 éves kedves hallgatók a mai napon Sir Paul McCartney, többszörös Grammy, valamint Oscar és Primetime Emmy-díjas angol zenész, zeneszerző, énekes és producer, ugye elsősorban a Beatles egykori tagjaként ismert, elismerten a 20. század egyik zene ikonja, a brit rockzene megtestesítője. Az USA-ban 29 listavezető kislemezével ő tartja a rekordot, ebből 20-at a Beatles, a maradék 9-et a Wings tagjaként, valamint szóló karriere során adott ki. Csak nem 6 évtizedes pályafutása során több mint 500 millió lemezt adott el világszerte. Nagy-Britanniában ő minden idők legsikeresebb album készítője. 1997-ben II. Erzsébet királynő lovaggá ütötte, az USA-ban pedig eddig 21-szer kapott Grammy-díjat, és 2-szer is beiktatták a rock and roll hírességek csarnokába. Nagy hatású basszusgitáros, elismert gitáros, zongorista és dobos. Paul McCartney és John Lennon volt a Beatles két fő dal szerzője, ez mondjuk annyira nem újdonság, és az ebben az időszakban írt dalait, mint a Hey Jude, a Yesterday vagy a Let It Be, rendszerint a könnyű zene történetének legjobbjai közé sorolják. Ő írta a Helter Skelter című dalt is, mert sokan az első heavy metal dalnak tartanak, hát mondjuk barokkos túlzás, de legyen így. A Beatles 1970-es feloszlása után is sikeres művész maradt. Az 1970-es években Wings nevű zenekarában, majd később szóló karrierje során Nagy-Britanniában és az USA-ban 30 top 10-es kislemeze jelent meg, többek között a Maybe I'm Amazed, a Live and Let Die, a Band on the Run, a Silly Love Songs, a Pipes of Peace és a Stevie Wonderrel közösen előadott Ebony and Ivory. Sokszor vetik a szemére, leginkább a brit sajtó, hogy régi módi. Ennek ellenére még ma is rengetegen kedvelik. A zenélés mellett gyakran fest, bár eddig még nem rendezett tudomásom szerint kiállítás, támogatja az állatvédő szervezeteket, a taposóaknák felszedésére irányuló kezdeményezéseket, és lelkes híve a vegetarianizmusnak. Ennyit Paul McCartney-ról. Isten éltesse sokáig. Kiváló zenész, ma 84 éves. Szeglét Rádió. Szeglét Rádió. 92.9.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Körösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi Áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
1: Reklámot hallottak! Következzen egy friss dal! Itt

0: múlva folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtte mondom már is, mi lesz a következő napokban. Már ami az időjárást illeti, holnap pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gumolyokból csak néhol fordulhat elő kis esélye a futószápor, észak-keleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg. Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar, csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli eszél, hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap kitart a hőség, 31-37 fokig melegszik a levegő, de a napközben megnövekedő gomolyokból már több felé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban, és ezek mögött hirtelen visszaesett a hőmérséklet. Füllet melegre van kilátás, a szél főként zivatarok környezetében erős, viharos lehet.
1: Ceglédrádió FM 92.5.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal Szigala felvételét játszom, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
9: KGM. Made in Korea.
4: Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
10: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
11: Nem várható országos eső a közeljövőben. Drágulnak a Telekom, Jettel és Ván előfizetések. Sápusztai pálinka lett Magyarország legjobb pálinkája az idén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a Magyar Telekom, a Jettel és a Ván. Az első két távközlési vállalatnál már július 1-től megváltoznak a tavalyi év végéig bevezetett csomagok havidíjai. A Ván előfizetői szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb idei kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulást támogató, jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. A sápposztai pálinka főzde Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az idei országos pálinka és törköly pálinka versenyen. A megmérettetésre összesen 36 pálinka főzde nevezett be, több mint 300 tétellel, amelyek közül az egy csepp pálinka bizonyult a legeredményesebb főzdének. A versenynek idén Velence adott otthont, ahol nyitott kóstolókat is tartottak a helyiek számára. Nem várható országos eső a közeljövőben. A tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az aszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak.
10: Az időjárásról.
11: Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható, a hétvégén akár 37 fok is lehet.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskeméti északcsomópontban forgalomkor

0: kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, még ebben a szűk 60 percben lehetünk együtt, utánam Szatmári Gábor jön, utána pedig Vörös Nádi. Most meg folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel. Tartsanak velem!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
7: Nyílt nap kukacinfineon.com.
0: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás. A Dobmúzeum előtt majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Múzeumok éjszakája Cegléden és mégpedig június 20-án. A Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaré Fildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagurió zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten. 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfréd Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás a Szentek útján hangverseny keresztelő Szent János ünnepén. Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Diafilm vetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: Kedves hallgató, már is a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel foglalkozunk itt a 92-tön. A FIFA hivatalos számai alapján a labdarúgó világbajnokságok történetében soha nem mentek még ki annyian egy nap a meccsekre, mint kedden. A szövetség szerdán azt közölte, hogy az aznap rendezett négy meccset összesen 281.223 ember nézte meg élőben. Ezzel az 1994-es, szintén amerikai VB rekordja lett a múlté, akkor az egyik napon 277.070 néző ment ki megnézni az aznapi négy meccs valamelyikét. A konkrét lebontása hivatalos nézőszámok alapján a következő. A Franciaország Szenegált 80.545 ember nézte meg, az Argentina Algériát 69.045, az Ausztria Jordániát 68.527, az Irak Norvégiát pedig 63.106. A FIFA szerint eddig az átlagos nézőszám 65.483 és összesen 1.309.652 nézőnél tartanak, amivel a csoportkör végéig meglehet az eddigi abszolút csúcs, ami 1994-ben jött össze. Persze ez nem is meglepő, hiszen akkor még 24 csapatos volt a VB, idén meg először 48, szóval már a csoportkörben több meccs lesz, mint 22 éve összesen. Az idei foci VB-n nagyon hamar, konkrétan a második napon előkerült az állítás, hogy a FIFA hivatalos számai nem feltétlenül fedik a valóságot. A mexikói VB stadionban a Csehország Dél-Korea meccse ránézésre több volt az üres szék, mint amennyi a kommunikált nézőszámból következett volna. A szervezet később azt mondta, hogy sokan a folyosókon átsorogtak, ezért nem látszottak a képeken, de azóta is többször felmerült, hogy kozmetikázhatják a nézőszámokat. Ez a korábbi VB-ken is rendszeresen előkerülő téma volt. A tavalyi klubvilágbajnokságon az is látszott, hogy a legtöbb európai stadionhoz képest óriási befogadó képességű amerikai stadionok miatt tűnhetnek foghíjasnak a lelátók, de a VB-re látható sokkal többen kíváncsiak, szóval itt ez nem igazán jelenik meg. Persze, ha a kozmetikázis a FIFA, az biztos, hogy az amerikai stadionok tényleg hatalmasak, szóval teljesen hihető, hogy itt minden nézőrekord meg fog dőlni. A keddi hivatalos nézőszámokat nézve az Egyesült Királyságban 5 olyan stadion van, amiben ennyi ember beférne, és ebből 3-ban rögbit játszanak. Az egyetlen angol klubcsapat, aminek 70.000 fölötti befogadó képesség a stadionja, az a Manchester United, a második pedig a Tottenham Hotspur, aminek a stadionjában egyik keddi meccs nézői sem fértek volna már be. Az is sokat mondó, hogyha a barcelonai Camp Nou egyszer tényleg 105.000 férőhelyes lesz, az Egyesült Államokban akkor is lesz két egyetemi stadion, ami nagyobb lesz nála, igaz? Ezekben nincsenek VB meccsek. Itt a 92-től egy zene után folytatjuk a labdarúgó VB-vel.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

bajnoksággal foglalkozunk, illetve egészen pontosan az érdekességekkel. Uruguay nem kezdte a legjobban az idei VB-t, ugye 1-1-es döntetlen játszottak kett hajnalban a szaudiak ellen, így csak egy pontot szereztek. Javítani viszont bőven lesz még esélyük, mert a zöldfoki köztársaság egy sokkal nagyobb bravúrral kibekkelte 0-0-val a spanyolok elleni meccset. Amin viszont már nem tudnak javítani, az a szövetségi kapitány Marcelo Bielsa hivatalos képe, amin az argentin szakember a földet bámulja. Ezt fel is kapta az internet az elmúlt napokban, de mikor újságírók erről kérdezték Bielsát, eléggé felháborodott, és hosszasan panaszkodott arról, hogy ő nem modell, és amúgy is miért kellene megmagyarázni a ilyen dolgokat. Nem vagyok modell, minek kéne megmagyaráznom ezt a képet? Olyan lett, amilyen, magyarázzam meg azt is, hogy miért nem nézek az emberek felé, akik éppen beszélek hozzám, mondta felpaprikázva Bielsa, amikor a szaudiak elleni meccs utáni sajtótájékoztatón a képről kérdezték, egyiket ezt meg lehet nézni, bárhol megtalálható, annyira belelendült, hogy később is visszatért erre, és arról beszélt, hogy szerinte van egy határa annak, hogy mit kell megmagyaráznia, semmi baj nincs azzal, ha valaki szemüveges, vagy a másik szemébe néz, vagy a földet nézi. Ettől még persze elég szórakoztató, hogyha az ember megnézi az uruguayi keret hivatalos oldalát. Mindenki ott áll a szokásos, peckes, kicsit kínos poszban, Bielsa meg a földet bámulja. De ez amúgy annyira nem is meglepő tőle, amikor a Leeds menedzsere volt, szinte kizárólag műanyag vödrökön ült, hogy ne fájjon annyira a háta, és saját zsebből fizette ki azt a 200.000 forintos bírságot is, amit a csapat azért kapott, mert kémkedtek a Derby County után. Mondjuk ez valahol logikus is, mert az argentin elismerte, hogy személyesen ő küldött oda valakit a másik csapat edzésére. Bielsa 2020-ban már a Premier League-ben szerepelt az angol csapattal, aztán 2022-ben azután rúgták ki, hogy februárban a Leeds rekordot jelentő 20 gólt kapott. És mostanság meg ugye, ha jól láttam, akkor hűtőtáskán üldögél az öreg. Na hát ennyit erről az érdekességről itt a Cegléd Rádióban. Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, jöjjön még egy érdekesség a labdarúgó VB-ről. Az idei világbajnokság talán leggyűlöltebb újítása az időjárástól teljesen függetlenül kötelezően elrendelt, ráadásul hidratációs szünetre átkeresztelt reklámivó szünet. A csapatok nagy része ezt némi frissítés mellett főleg taktikai eligazításra használja, de a norvégok a keddi Irak elleni meccsükön hígzserével megpakott mellényt húztak játékosaikra. Minek? Jó, a norvég nyárhoz képest már kánikula volt a Massachusetts-i Foxborough-ban, de valójában este fél hét körül kimondottan kellemes, inkább késő tavaszias 24-25 fok lehetett a stadionban, aminek ráadásul az árnyékos oldalán volt a kispad. A sporttudomány jelen állása szerint a norvégok nagyon is bölcsen döntöttek a jegeléssel. A Helsinki Sportorvostudományi Klinika, a HULA 7, a tárgyban született tanulmányt összefoglalva arra jutott, hogy az olyan szakaszos megterhelést jelentő nagy állóképességet igénylő sportoknál, mint amilyen a futball is, a sportoló testének verseny közbeni hűtése átlagosan akár 9,3%-kal is növelheti a teljesítményét. Ha a norvégok már a meccs előtt még az öltözőben is erőhűtötték magukat, az a tanulmány szerint további átlag 5,7%-os teljesítményjavulást hozhatott. A Georgia Egyetem sporttudományi szakának kutatói már egy 2003-ban megjelent tanulmányokban arra jutottak, hogy az erőhűtés javítja a teljesítményt a kísérletükben 32 fokos hőségben. 5 kilométeres távon átlag 13 másodperccel jobb időt értek el, és a táv kétharmadában jobb tempóban is futottak a futók, ha a bemelegítésnél jégzselés mellényt viseltek, és a szívritmusok is lassabb volt. A Hiroshima-i Egyetem kutatóinak egy szakfolyóiratban megjelent tanulmánya szerint a fizikai megterhelés közbeni hűtés gyorsan enyhíti a hőség okozta kellemetlenségeket, így a sportoló tovább tudja megerőltetni magát, mielőtt úgy érzi, hogy túlhevült volna. És hogy miért jégzselével pakolt mellényeket használtak? A testhőmérséklet menedzselésénél a maghőmérséklet csökkentése a legfontosabb, amit hatékonyabban lehet elérni, ha minél nagyobb felülete hűtik a testet. Az arc-nyak hűtése ugyan gyorsan javít a hőérzeten, de elenyésző hatása van a teljesítményre. Az akkor fontos, ha egy játékost már a rosszulét kerülget a hőségtől. A lábak hűtése viszont a focisták esetén ellenjavalt. Bár összességében a futball hosszú távon megerőltető, a focisták gyakran csak sétálgatnak a pályán, amiből aztán hirtelen kell rövid sprinteket futniuk. Ez esetben hiába jelentene potenciális nagy hűthető felületet, a lábjegelése túlhűthetné az izmokat, csökkentve a focisták robbanékonyságát.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
8: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
7: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óraelemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Múlva folytatjuk a Ceylédia kedvenc dalaival, előtte mondom már is, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gumolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futószápor, észak-keleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg. Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar, csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli eszél, hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap kitart a hőség, 31-37 fokig melegszik a levegő, de a napközben megnövekedő gomolyokból már több felé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban, és ezek mögött hirtelen visszaesett a hőmérséklet. Füllet melegre van kilátás, a szél főként zivatarok környezetében erős, viharos lehet.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje, már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig a műsorvezető, Süveges András volt, kisebb nagyobb megszakításokkal. Most jön Szatmári Gábor, Szatyi és Vörös Nándi, majd őt követi. Hallgassák őket is nagy tisztelettel és szeretettel. További kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást. Jaj, holnap reggel kegyetlenül 6-kor felébresztek megint mindenkit. Na akkor Tali, visz, hajj!
1: Szeglét Rádió! 92.5

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Nem várható országos eső a közeljövőben. Drágulnak a Telekom, Jettel és Sován előfizetések. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóbban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a Magyar Telekom, a Jettel és a Ván. Az első két távközlési vállalatnál már július 1-től megváltoznak a tavalyi év végéig bevezetett csomagok havidíjai. A Ván előfizetői szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulást támogató, jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közös dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. A Sáposztai pálinka főzde Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az idei országos pálinka és törköly pálinka versenyen. A megmérettetésre összesen 36 pálinka főzde nevezett be, több mint 300 tétellel, amelyek közül az egy csepp pálinka bizonyult a legeredményesebb főzdének. A versenynek idén Velence adott otthont, ahol nyitott kóstolókat is tartottak a helyiek számára. Nem várható országos eső a közeljövőben. A tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az aszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak.
1: Az időjárásról.
5: Marad a túlnyomóan napos idő kevés gomoly felhővel. Pénteken északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án. Nyílt nap kukacinfineon.com.
5: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Meleg időre számíthatunk, újraindul a visegrádi együttműködés. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, mondta a főpolgármester. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újraindul a visegrádi együttműködés, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre Budapestre és Gödöllőre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, egy erős Közép-Európáért dolgoznak közösen. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. Hozzátette, a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében az a reális, ha az előkészítő munkákat az állam végzi el. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson három szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást. A tegnap hatályba lépett dokumentum megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt, és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. A szakértők szerint a tengeri aknák miatt a forgalom teljes helyreállítása azonban még hónapokig tarthat. Három ember életét vesztette Dél-Libanonban az izraeli hadsereg légitámadásaiban. A csapódások egy személyautót és több más célpontot értek. A zsidó állam légiereje azután bombázta a dél-libanoni térséget, hogy egy izraeli katona meghalt, hét pedig megsebesült egy a Hezbollahnak tulajdonított robbanás miatt. A térségben továbbra is feszült a helyzet annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejött a harci cselekmények beszüntetését célzó megállapodás. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Új Szász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. A vonat a megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt. A forgalom azóta korlátozásokkal megindult a szakaszon. A sávpusztai pálinka főzde Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az idei országos pálinka és törköly pálinka versenyen. A megmérettetésre összesen 36 pálinka főzde nevezett, több mint 300 tétellel, amelyek közül az egy csepp pálinka bizonyult a legeredményesebb főzdének.
5: Az időjárásról.
6: Pénteken is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad, nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
5: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Godfrey Baggy, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd Rádióban!
5: Meleg időre számíthatunk, Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, mondta a főpolgármester. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újraindul a visegrádi együttműködés, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre Budapestre és Gödöllőre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, egy erős Közép-Európáért dolgoznak közösen. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. Hozzátette, a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében az a reális, ha az előkészítő munkákat az állam végzi el. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson 3 szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. 3 ember életét vesztette Dél-Libanonban az izraeli hadsereg légitámadásaiban. A csapódások egy személyautót és több más célpontot értek. A zsidó állam légiereje azután bombázta a dél-libanoni térséget, hogy egy izraeli katona meghalt, 7 pedig megsebesült egy a Hezbollahnak tulajdonított robbanás miatt. A térségben továbbra is feszült a helyzet annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejött a harci cselekmények beszüntetését célzó megállapodás. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Újszász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója, a közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. A vonat a megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt. A forgalom azóta korlátozásokkal megindult a szakaszon.
1: Az időjárásról.
5: Pénteken is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad, nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0-30-25-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-
természetesen a Facebook oldalon is írhatnak, bár itt szokott a legkevesebb üzenet jönni, de azért elmondom, facebook.com/ceglidradio. Egy ismerős témával jövünk, ami azért annyira nem ismerős, mert még csak egyszer vettük elő. Mi volt az olyan kivételes élmény az életében, amiben részesült? Most itt olyanokra gondolunk, hogy amibe valahogy véletlenül keveredett bele, tehát nem azért, mert volt pénze és megvett valamilyen szolgáltatást, hanem azért, mert egy olyan hírességgel keveredett egy társaságba, aki bevitte valahova, érdekes backstage-es élmények, vagy különleges kalandok, amin tényleg pusztán a véletlen folytán alakult úgy, hogy önnek ebben része lehetett. Úgyhogy ilyen élményekre vagyunk kíváncsiak, volt már kivételes élményben része? Ez a mai kérdésünk, és mivel már korábban foglalkoztunk ezzel, vannak bent maradt válaszaink is, ezekből most szemezgetek néhányat, és természetesen addig is jöhetnek az új üzenetek, hogyha van ilyen sztoria. Helsinkiből repültem Izlandra pár hónapra babysitterkedni. A gyerekek apukája volt a pilóta, és mivel nem sokan voltak a gépen, így első osztályon utazhattam, plusz landoláskor behívtak a pilóta fülkébe a kokpitre, ez még a German Wings katasztrófa előtt volt. Hihetetlen élmény volt, tátott szájjal ültem az apuci mellett, az anyuka is az Icelander cégnél dolgozott, akkor még csak oktatóként, és ő többször is elvitt kisgéppel kirándulgatni. Voltunk pár kisebb szigeten is, nagyjából az egész országot láttam felülről az ott töltött idő alatt, írja nekünk Nóri. Nos, tehát ez a lényeg, hogy ilyen sztorikat várunk, ahol igazából teljes véletlenségből úgy alakul, hogy egy privát VIP helyre bejutunk. Egy másik üzenet, Rómában véletlenül egy olyan szállást foglaltunk le, amit magyar apácák üzemeltetnek. Az ottani pap elvitt minket kocsival a Vatikánba, és a bazilika alatt ilyen kis kápolnában tartott magyarul misét, amit a sikeres érettségünkért ajánlott fel. Volt rajtunk kívül a misén még 5-6 magyar ember, szóval nem olyan egyedi, de azért mi nem számítottunk rá, írja nekünk Eszter. Ez is nagyon jó sztori. 2006-ban voltam először Londonban pár napot egy ott dolgozó haveromnál. Teljesen véletlenül a királynő szülinapi buliára érkeztem meg az ottani augusztus 20-a. Ez az ottani augusztus 20-a. Így hatalmas felfordulás volt, de többször is láttam az öreg böskét, ahogy parádéztak a városban. Pár nappal később kimentem Windsorba, és ott meg a kastély udvarán integetett a népnek a rosszból, mert onnan mentek az Ascoti lóversenyre. Nem vagyok egy királyi család rajongó, de érdekes élmény volt, hiszen mégis egy történelmi figura volt már akkor is. Az angolok meg teljes extázisban voltak. Van, akinek ez élete napja volt, hogy integetett neki a királynő, meg azért voltak anarchista tüntetők is, írja mosolyogva nekünk Hanga, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is. Kedves hallgatók, ilyenekkel, ilyen történetekkel megyünk tovább, és ha önnek is van, küldje el a 0635 925 925-ös SMS számra.

0: Folytatódik a Ceglit hangja az FM 92-5-ön egy már ismerős témával. Volt már kivételes élményben része? Nem olyan élményekre gondolunk itt, amit megfizettünk, és azért volt benne részünk, hanem hogy amikor valamilyen véletlen folytán keveredtünk egy különleges eseménybe. Nos, ezeket várjuk 0635-925-925-ös. Második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, így még a már befutott üzenetekkel kezdünk, aztán pedig jönnek majd az újak. Nemzetközi baráti társaságunk van, és egy közeli barátom, egy nagy multivállalat globális vezetőjének a fia. Felfoghatatlanul gazdagok, így sokak által nem is ismert old money nyaraló helyekre jutottam el általa néhány kivételes alkalommal. Egyszer egy nagyon eldugott svájci luxus síterepen voltunk, ahol az öreg Calvin Klein sétált ki a szomszéd teraszra. Hát igen, azt én mondjuk nem ismerném meg, tehát nem tudom, hogy néz ki maximum az alsónadrágait ismerném föl, az öreg Calvint azt valószínűleg nem, de biztosan tudták az ottaniak, hogy kiről is van szó, ezért lehetett könnyen beazonosítani. Remek történet, köszönjük szépen, menjünk tovább. Volt szerencsém két egész estét eltölteni egyedül a Nemzeti Operaházban. Munkámat csak este végezhettem, ezért este 11 órától reggel 5-ig megkaptam egy titkos bejárat kulcsait az őröktől, ha kell valami a kocsiból. Valami leírhatatlan érzés volt félhomályában látni azt a csodálatos épületet. Olyan energiák voltak azon a helyen, írja nekünk Dani. Ezt is nagyon szépen köszönjük, egyébként tényleg tök izgalmas lehet. Nekem a másik munkám által vannak olyan bejárásaim Cegléd egy-két területére, ahol azért nem gondolt, hogy meg fogok fordulni. Ezek is izgalmasak, de éjjel az operaházban, mintha egy film alaptémája is lehetne ez. Aztán nézzük tovább. Egészen kiskoromban beülhettem Mihály Schumacher Form 1-es autójába egy kiállításon a Hung Expo-ban. Az az autó volt, amivel egyébként 2000 körüli világbajnoki címet is nyert. Édesapám beszélt a helyi olasz menedzserrel, aki kikérdezett egy Ferrari-s autós kártyáról. Autók végsebessége, hengerűrtartalom, súlya, stb. És mikor meggyőződött a fanatikusságomról, oda kísért az autóhoz és megengedte, hogy beleüljek. Ez ott nyilván senkinek nem volt megengedve, de én kis csillogó szemű alsó tagozatosként egy pillanatra suminak érezhettem magam, írja nekünk Tibor. Hát ezt nagyon irigylem. Azt hiszem, hogy bármilyen Form 1-es autó közelébe kerülni. Én Kimi Räikkönen közelében voltam, egy korábbi versenyautáját járatta meg Pesten, de hát oda mindenki elmehetett, az nem volt ennyire egyedi élmény. Jó volt hallani a motornak a hangját, meg érezni a füstöt, meg a benzingőzt a levegőben, de hát ott azért nagyon sokan voltunk. Ez pedig Tibor élménye, az tényleg annyira egyedi, hogy beülhetett abba a kocsiba, amivel Schumacher vezetett, és aztán világbajnok is lett, hogy hát igen, ezt nagyon irigylem. Egy rövid üzenet még. Teljesen random, egy önkéntes munka által eljutottam a Coldplay koncertjére és az utána tartott afterpartira, ahol ott volt maga Chris Martin is. Ezt pedig Bogi küldte nekünk. Hát ez nem rossz. Menjünk zenélni, nem Coldplay dal jön, de azért jön egy-két zene, aztán pedig folytatjuk ezt az adást, amelyben kivételes élményekkel foglalkozunk.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kivételes élményekkel foglalkozunk a Ceglét hangja mai adásában. Második alkalommal kerül elő ez a téma, ezért bent maradt üzenetekkel kezdünk a műsor elején, de most már azért szállingóznak az új üzenetek. Ha önnek is van ilyen kivételes élménye, akkor küldje el a 0630-5925-925-ös SMS számra, vagy e-mailezhet a kívánság@cegledradio.hu-ra. Együtt ittam Pippa Middletonnal meg az öccsével, James nagy hamis kártyás. Ez onnan derült ki, hogy kártyatrükköket mutogatott, még az én saját paklimmal is, bitang nagy agy a srác. Sajnos minden svájci kaszinóból ki van tiltva, így a kaszinó kifosztás, mint ötlet, hamar porba hullott azon az estén. Hát sajnálom, ide nekünk Kristóf a történetet. Egyébként ez is olyan, hogy milyen kalandokba lehet keveredni, és milyen közvetlenek tudnak lenni ezek a sztárok, ismert emberek. Nem gondolnánk, pedig tényleg. Versenyezhettem ex-Colin McRae Subaru VRC-vel a magyar rally bajnokságon 2003-ban pár versenyen, írja nekünk Péter, hát ez is nagy élmény lehetett. Alapból egy ilyen autóba beülni is nagy élmény lehet, de hogy még versenyen is indulhattál, az különösen extrává teszi, köszönjük az üzenetet. Aztán van egy kis szerény progmetal zenekarom, 2023-ban a Ballet for My Valentine minket választott előzenekarnak a Salzburgi arénába. Végtelen kaja pia meg a gyerekkori egyik kedvencemmel együtt töltött nap. Elképesztő szakemberek adták alánk az elképesztően profi cuccokat, brutális élmény volt, ezt írta nekünk Attila. Hát igen, nem csodálkozom. Én annyira metalban nem mozogtam otthon régebben, de a zenekart ismerem természetesen, hát biztos, hogy nagy élmény lehetett, ez olyan, mint amikor én, jó persze mi bulikat szerveztünk, és egy nagyon nagy bulit sikerült csinálnunk egyébként Abonyban, egy nyári strandpartit, és az egyik kedvenc hazai DJ-m, DJ Ludmilla, a Fruzsi, el tudott jönni az egyik rendezvényünkre, egyébként ez volt a legnagyobb nézőszámmal rendelkező eseményünk ever, tehát ott 600 fő vett jegyet a bulinkra, és hát amikor így fölfogtam, hogy én zenélek azelőtt, aki miatt nagyjából elkezdtem zenélni, meg példaképek voltak, hát az nekem is nagy élmény volt, hogy felvezethettem, és közös képek készültek, szóval azóta is nagyon jó a kapcsolat vele, hogyha bárhol bulit tart, most egyébként hamarosan lesz is Budapesten neki bulia, akkor egy pár üzenetváltás után mindig tudunk találkozni, és legutóbb egy hajón pizzáztunk együtt. Na mindegy, nem akarok dicsekedni, csak hát ez is egy kivételes élmény, amiben nekem volt részem. Magyarországon látható teljes napfogyatkozást a főnök szobájához tartozó erkéről együtt néztük a feleségével. Sajnos ő már nem él a következő teljes napfogyatkozásig, meg már én nem fogok élni. Hát igen, az nem most lesz, valamikor 2080 környékén, hogyha jól emlékszem. De igen, hogyha egy ilyen privát helyen tudod megnézni a napfogyatkozást, ráadásul a teljest, na az azért biztos, hogy emlékezetes pillanat volt. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, még egy blokkra visszajövünk ebben az órában, de ne aggódjanak, kivételes élményekről fog szólni a teljes második órája is a Ceglét hangjának, úgyhogy maradjanak velünk, és hogyha van kedvük, küldjenek üzenetet 0630-5925-925-ös.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Mindjárt az első óra végéhez érünk, kedves hallgatók, de azért senki ne aggódjon, mert a következőben is a kivételes élményekről fog szólni a Ceglit hangja mai adása. A második alkalommal vesszük elő a témát, és régi üzeneteink is vannak, most már csak kettő, és azután pedig érkeznek a ma küldött üzenetek. Szerencsére ezek is vannak szép számmal, még az is lehet, hogy három adásos lesz ez a műsor, de majd kiderül, menjünk tovább a meglévőkkel. Egyszer nyaraltunk Nagybörzsönyben és a vendégház szomszédjában lévő házban, valamiért volt három nagy és vagy 40 kismacska. Átjöttek a kerítés alatt, és kb. Mindenhol kis cicák voltak. Magukhoz képest meglepően barátságosak, egyik se karmolt harapott, mondjuk loptak a grillből egy kolbászt, de ennek ellenére nagyon cukik voltak. Írja nekünk Vivi, hát az amúgy nagy élmény lehet, amikor 40 cica megjelenik a kertben, és így lehet velük játszani. Én legutóbb a Felső-Lajosi Vadasparkban éreztem ezt, ahol gyakorlatilag annyi pici nyuszi volt, hogy de tényleg nem csak a normál nyuszik, hanem a tényleg baba nyuszik, vagy 40-en, de lehet, hogy még többen, és azt éreztem, hogy úgy befeküdnék közéjük, hogy csak ugrándozzanak rajtam, aztán persze nem tudom, higiéniailag ez mennyire jó ötlet, nem is tettem meg végül, minden esetben nagyon édesek voltak, ahogy a cicák is azok lehettek. Én 2008-ban nyertem egy chicagói utat két személy részére, 10 nap, még a hotel elé is limozinnal vittek minket, fizették a repülőt, a szállást, nekünk csak költőpénzt kellett vinni magunkkal, ezt pedig Lili írta nekünk, hát ez komoly. Alapból az, hogy Chicago, hogy 10 napos, hogy limuzin, és gyakorlatilag a szállás is fizetve van, meg a repülő, tökéletes, a költőpénzt meg persze, hát amit az ember venni akar, azért azt legalább biztosítsa magának, de ez nagy élmény lehetett, gratulálok hozzá, és most már új üzenet jön, ez ma érkezett már, kedves hallgatók. Édesapám munkája miatt körbevezettek minket a parlamentben, az Erkére is kimehettünk, ahová látogatók amúgy nem. Egyszer nyertünk egy földközi tengeri hajóutat, all inclusive, a repülőt is állták. Jó volt, a bárok, éttermek választéka, faragott gyümölcsök, jégszobrok, részben értelmetlen hivalkodás. Nekem az akkor is, meg most is elég luxus volt, bár most már össze tudnám szedni rá a pénzt, külföldön élek egyébként. Egyébként a hajóutaktól én mindig visszajogtam egy kicsit, nem tudom, hogy rossz hatással volt rám a Titanic, vagy nem tudom miért, de én azért úgy elmenni hajózni, hogy mindenhol csak víz van körülöttem, én azért attól tartanék, de egy ilyen balatoni hajókázást még azt mondom, szívesen bevállalok, valamiért nem érzem jól magam, hogyha nagy mélység van alattam. Nézzük még egyet, Korzika VRC rallin voltam fotózgatni, mint hobbi fotós, az utolsó nap találtam egy média badge-et, amivel bementem a VIP-be. A díjátadó után, mikor jöttek ki a versenyzők, Szebogier nekem adta oda a kupát, hogy fogjam meg, amíg átmásznak a kordonon. Ez egyébként nagy élmény, egy kicsit fogd már meg ezt a kupát, miért is te tennéd meg? Azért ez is remek lehetett. Kedves hallgatók, a következő órában is folytatjuk ezt a témát, különleges VIP élményeket várunk, amikbe csak úgy belekeveredtek, néhány zene és a hírek után folytatódik a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével.

0: Meleg időre számíthatunk, jövő kedden találkoznak a visegrádi négyek miniszterelnökei. Rohamosan terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson 3 szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Meghaladta a 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az Afrikai Járványügyi Központ jelentése szerint a megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. A védekezést súlyosan nehezíti az is, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig alig az 1/10 érkezett meg. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Újszász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken is marad a napos idő, de észak-keleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Második alkalommal foglalkozunk ezzel, most már az új üzenetek ideje jött el, és ön is elküldheti nekünk, hogyha volt olyasmi élményben része, amihez nem feltétlenül azért fér hozzá, mert kifizették, hanem inkább valahogy úgy alakult egy véletlen folytán, hogy valaki ismert valakit, és így bevitte önöket egy helyre. Nézzünk rá pár példát. Új-Zélandon random melókat vállaltam, és így keveredtem egy Maroon 5 koncertre, ahol a backstage-ben lepacsizhattam a teljes zenekarral. Elég szürreális volt, írja nekünk Jászmin. Hát elhiszem, eleve Új-Zélandon lenni sem olyan rossz, aztán a Maroon 5-ot sem vetem meg, úgyhogy biztos, hogy nagyon jó lehetett a koncert is, de a backstage-ben lepacsizni velük az meg teljesen kész. Nekem ugyebár sok ilyen sztorim van, mi a rádió által sok-sok fesztiválra eljutottunk annak idején, és ezért sok mindenkihez közel kerülhettünk, de ne kevés volt benne a nemzetközi sztár, azt azért hozzá kell tenni, de a hazaiaknak is nagyon tudok örülni. Apum viszonylag magasrangú katonatiszt volt, alezredes raktárparancsnok, és a nyári szünetben sokszor bevitt a munkahelyére. Ott aztán volt minden fénymásoló, PC Pac-Man-nel, akkor a Commodore 64-nél jobb gépe senkinek sem volt még. Vittek mindenféle katonai járművel, lánctalpassal meg ilyenek. Menő volt ezeket mesélni a suliban, egyébként nem lettem militáris, tehát nem lett katona végül, azt írja az üzenetküldő, aki Dániel névre hallgat, és köszönjük Daninak, hogy elküldte ezt nekünk, amikor hát tulajdonképpen még minden kezdetleges volt, és alig voltak számítógépek, akkor egy fénymásoló látványa is nagy tud lenni, szóval ezt elhiszem, meg olyan PC, mint Pac-Man van, vajon minek kell ez a katonaságnak, az viszont felmerül ez a kérdés, na mindegy. Lehet, hogy ez nem olyan nagy szám, de nekem maradandó élmény. Általános iskolás koromban szerelmes voltam Mike Shinodába a Linkin Parkból. Aztán évekig nem nagyon követtem őket, de 15 év után a Volt Fesztiválon elmentem a koncertjükre, mert azért mégiscsak hosszú évekig hallgattam, szerettem őket. A koncerten nem elől álltunk, hanem középen a kordon mellett. Az In The End alatt Mike lejött a színpadról, és pont mellettünk felállt a kordonra, ahol több embernek is megfogta a kezét. Annyira közel álltam, hogy az én kezemet többször is megfogta, és volt olyan szituáció, amikor csak az én kezemet fogta. Ezután én 20 percig bőgtem a koncert alatt, de nekem ez akkora hihetetlen élmény volt, hogy a 15 évvel ezelőtti szerelmemmel végül találkozhattam, és ennyire közel kerülhettem hozzá, írja nekünk Fanni, és hát aztán különösen megnőtt ennek a koncertnek a jelentősége, hiszen nem sokkal később, ezt már én teszem hozzá, nem sokkal később Chester az énekes öngyilkos lett, és megszűnt a Linkin Park akkori formája, azóta most már újra alapultak, és most már egy hölgy énekel benne, de minden esetre Magyarországon ez volt az utolsó koncert, ez a Volt Fesztiválos, mi is gondolkodtunk rajta, hogy menjünk, mert mégiscsak Linkin Park, és végül nem mentünk el, hát soha vissza nem térő alkalom lehetett volna, hogyha akkor jól döntünk, és neked nagyon nagy mázlid volt, hogy ott voltál. Köszönjük szépen, hogy ezt megosztottad, és hamarosan más emberek történeteivel folytatjuk, néhány zene után. Szeglét Rádió!

Folytatódik a Ceglét hangja, kedves hallgatók, méghozzá kivételes élményekkel, ez a második adásunk ebből a témából, de úgy látom, hogy lesz még, mert rengeteg üzenet érkezik folyamatosan, de ha ön is elküldeni, megteheti a 0635-92-92-ös SMS számra. Egy-két éve volt valami fővárosi szavazás, és ott nyertem egy lehetőséget, hogy éjszaka lemehettünk a metróba, és ott egy vezetett sétán vehettünk részt. Deák 2-es metróból indultunk, ott amúgy van egy kis múzeum eldugva, de nem látogatható sajnos a hétköznapokban. Plusz egy bunkerbe is levittek minket, aztán a Kossuth téren jöttünk fel a felszínre, jóboli volt a metrósinek között sétálgatni, azért elég ritkán van ilyenre lehetőség. Hát én emlékszem, mikor a Control című filmet megnéztem annak idején, hát nem ma volt, akkor nagyon izgatta a fantáziámat, hogy milyen lehet ott mászkálni a sinek között, akár éjszaka vagy bármikor, bár a metróban szinte mindegy, hogy éjszaka van-e, hiszen amúgy is sötét van. Minden esetre ez tényleg egyedi élmény lehetett, tök jó. Egy másik üzenet, interjút készíthettem a Trónok harca egyik főszereplőjével, mert valami csoda folytán én jelentkeztem rá elsőként, teljesen szürreális élmény volt. Ezt egyébként Anett küldte nekünk, hát ez tényleg elképesztő. Lehet kár, hogy nem írtad meg, hogy melyik főszereplőjével. Ebéd Barack Obamával. Művészként a föld beutazása ingyen, tulajdonképpen pénzt keresve, ugyebár. Ennél kicsit több infót kérünk, legalább egy keresztnevet írhattál volna, ez nagyon izgalmasnak tűnik. Hát igen, ebéd Barack Obamával. Gratulálok hozzá. Időnként szoktam látni az olimpiai lángot testközelből, amikor a nyári vagy téli olimpiára viszik, ezt pedig Panni írta nekünk. Amúgy ez is jó élmény, én még nem láttam, úgyhogy szívesen megnézném, hogy futnak vele. Erre nem is olyan régen talán lett volna lehetőség, de valahogy elszalasztottam, úgyhogy hát sajnáltam is. Gyerekként utaztam anno a Malév Business Class osztályán, ez akkor hatalmas élmény volt. Volt szerencsém egy ünnepség keretében találkozni Bartolomaios pátriárkával, remélem jól mondom, személyesen, aki az ortodox keresztény egyház vezetője, vagyis ortodox egyház pápája. Gyerekként jártam az esztergomi Suzuki gyárban, gyárlátogatás keretében. Ez így három élmény amúgy együtt nagyon jól mutat. Egyiket sem mondhatom el magamról. Bár én jártam esztergomba iskolába, és a Suzuki gyár mellett rendszeresen elhaladt a vonat, de azt el kell, hogy mondjam, hogy sosem jártam bent. 32 országban voltam zenélni, és ezekben az országokban nagyrészt olyan helyeken, ahova egyszerű turista sose fog bejutni, például Ausztráliában, a buszban 3 órára minden civilizációtól egy illegál psytrance party, vagy amikor Brazíliában, a Favelákban zenéltem egy szintén illegál bulin, ahol kokóval akartak fizetni, vagy amikor valahol Tennessee-ben, Észak-Karolina határán az erdőben egy kelta sárkány kultuszos arcokkal eszideztem. Van szinte bármennyi ilyen sztorim. Néhol a szavakat sem tudtam követni, de nagyon szépen köszönjük egyébként Martin üzenetét. Ezek szerint DJ voltál, ha jól értelmeztem, és mindenféle bulikon megfordultál Amerikában is, mármint úgy értem, hogy tényleg Észak- és Dél-Amerikában is, meg ki tudja, hogy 32 országot mondasz, akkor az biztos, hogy nagyon izgalmas volt. Gratulálunk hozzá, hogyha önnek is van ilyen élménye, vagy ehhez hasonló, akkor küldje el nekünk a 0630 592-t 92-re. FM 92.

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, még 2 blokk van hátra a mai műsorból, de még rengeteg üzenetünk, így azt kell, hogy mondjam, hogy aki esetleg nem fér bele a mai műsorban, ne aggódjon, harmadszor is fogunk majd ezzel a témával foglalkozni, ami nem más, mint hogy volt-e már kivételes élményben része. 2003-2004 volt, gimis csapattal egy európai uniós versenyen vettünk részt a Kampunában, ahol egyszer csak kapott minden csapat egy olyan feladatot, hogy hozzon egy celebet, aki ott helyben elmondja, miért fontos a csatlakozás. A mai napig nem értem, hogy gondolták a szervezők, egy rakat vidéki gimis szélet szét a környéken, majd rohant át az RTL klub székházába, majd mindenki celebeket vadászott. Mi Alföldi Zolit állítottuk meg, aki mondta, hogy persze szívesen átjön velünk, de nincs sok ideje, így ha nem gond, autóval jönne, ha gondoljuk, visszavisz minket a Kampunába. Le jó fej volt, mindenkinél hemzsegtek az RTL-es arcok a versenyen, nagyon szürreális volt. Egyébként ez egy tök jó feladat, nagyon talpra esett dolog szerintem. Ha már ott vagytok Pesten, találjatok egy celebet. Tök jó. Következő Robert rövid üzenete. DJ Oti koncerten tavaly fel-upgrade-elték a jegyünket a küzdőtérről a VIP-re, óriási meglepetés volt. Hoppá, azt hiszem, hogy hasonló cipőben járunk, és lehet, hogy el fogom venni a kedvedet egy kicsit ettől az egésztől, de velünk is ugyanezt történt, és én másra gyanakszom, más van itt a háttérben szerintem, persze ez csak egy tipp. Ugyanezt történt, megvettük a DJ Oti koncertre a jegyeket, és egyszer csak láttuk azt, hogy a jegyeink megváltoznak, mármint küldenek újakat, és az már VIP jegy, méghozzá egy ilyen teraszra. Úgyhogy szerintem itt az történt valójában, egyébként nem volt rossz a teraszról sem, de én jobban örültem volna a küzdőtérnek, én mindig ott szeretek lenni a tömegben, bár amekkora tömeg volt, itt nem lehetett közlekedni. Emlékszem, hogy ezen a bulin mi elmentünk pizzáért, és 40 perc volt, elindultunk, megvettük, és mire visszaértünk, a kb. 150 méteres távot 40 perc alatt tettük meg, akkora volt a tömeg, viszont nagyon örültek a pizzának a barátaink. Nem ez a lényeg, szerintem az történhetett ezen a bulin, hogy túl sok jegyet adtak el a küzdőtérre, és a VIP-be még maradt. Tehát megtelt a lenti rész, a VIP-k meg még hát egy részük üres volt, ezért néhány kijelölt szemét, és ehhez végül is kellett a szerencse, ezek szerint titeket is, meg minket is felsoroltak a VIP-be, hogy ott is feltöltsük a teret, és egy még több küzdőteres jegyet tudnak eladni, hogyha minket, a korán jegyvásárlókat fel-upgrade-elnek, ahogy te fogalmaztál, és felmehettünk így a fönti részre. Szerintem ez történt, de a mai napig nem vagyunk benne biztosak, az biztos, hogy mi is tökre örültünk neki, hogy nem a tömegből, hanem egy VIP részlegből, amire amúgy valószínűleg nem költöttünk volna, de fel-upgrade-elték a jegyünket, maradjunk most már ennél a fogalomnál. De köszönjük szépen, hogy írtál, és egyébként, hogy eszembe jutottál ezt a bulit, tényleg nagyon jó volt. Hamarosan folytatjuk, még egy utolsó blokkra visszajövünk ma, kedves hallgatók, aztán mondom, senki ne aggódjon, ha esetleg nem fér bele az üzenete, akkor természetesen a következő adásban sort kerítünk erre, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, de ezt már a Ceglét hangjánál megszokhatták.

0: Elérkeztünk a műsorunk végéhez, kedves hallgatók, a mai Ceglét hangjában kivételes élményekről számoltak be a kedves hallgatóink, és hát remélem, hogy önök is elküldték, ha van ilyen élményünk, de ha nem, még mindig elküldhetik, mert lesz egy harmadik adás ebből a témából. Olyan népszerű volt szerencsére, hogy még folytatjuk, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, de nézzük addig is, hogy kik férnek még bele a mai adásba. Egyetemistaként kiválasztottak egy külföldi ösztöndíjas újságíró kurzusra, ahol a világszinten ismert amerikai újságírók tartottak órákat, és nagyon elit hangulatú volt az egész. Amúgy elméletben megfeleltem a feltételeknek, de én voltam az egyetlen olyan résztvevő, aki csak diák volt. A többiek is fiatalok voltak, de ők nívós helyeken dolgoztak már újságíróként. Kicsit imposztornak is éreztem magam, de fantasztikus élmény volt, kirángatott a depressziómból. Ezt Martin írta nekünk, de nem ugyanaz a Martin, akivel az előbb már foglalkoztunk, teljesen véletlenül két Martin következett egymás után. Egyiptomban bárhová bemehetsz, ha adsz egy 50-est a megfelelő embernek. Két srác felmászott a piramis tetejére, pedig ha valami tilos ott, akkor ez az. A haverom is ment volna, de én azért féltem a magasságtól, így nem tettük meg, írja nekünk Milán. Aztán 2011-ben a Magyar Nagydíjon voltam Grid Girl, írja nekünk Anita. Előző nap kint voltunk a pályán, próbálni a másnapi nagy eseményre, igazából csak vonulni kellett 50 másik lányjal, szóval úgy gondoltam, az menni fog, nem nagyon kellett azt próbálgatni. Úgyhogy amikor a safety káros fickó megkérdezte, megyek-e vele egy kört, igen, mondtam, szerintem ez egy elég egyedi élmény volt, az már más kérdés, hogy az egyik lány, aki a magyar zászlót vitte volna, kiesett, és magasságban én voltam a helyére illő, végül nem 50 lány közül voltam az egyik, hanem kettő közül az egyik, aki a magyar zászlót vitte, úgyhogy nem ártott volna mégiscsak jobban figyelnem. Hát ez egyébként elképesztő élmény lehetett, már csak azért is, mert egy safety car-ba beülni és menni egy kör, de amúgy is a Magyar Nagydíjon, ugye már egy pár éve a Forma 1-ben a Grid Girl-öket kitiltották, sajnos, ők álltak ott az autó előtt, és azt mondták, hogy ez nagyon, hogy mondjam, szembe megy azokkal az elvekkel, amit követni kell Amerikában, Európában és mindenhol, úgyhogy ezek a hölgyek már nincsenek ott. Jöjjön a mai utolsó üzenetünk. Egy időben statiszta voltam filmekben. Egy kultikus színésszel voltam egy filmben, és az egyik jelenetben premier plánból látszódom az egyik főszereplő mögött néhány másodperce. Na és az az érzés egyszerűen felejthetetlen, amikor a barátaiddal elmész az első filmedre, és ott látod magad a vásznon, miközben a barátaid újonganak, tapsolnak, és senki sem érti körülöttetek, hogy mi van. Na, az egy core memory, a 10 másodperc hírnév ott megvolt, köszönöm szépen. Írta nekünk Gemese, és ezzel zárjuk a mai Ceglét hangját, kedves hallgatók. Fontos információ, hogy aki nem fér bele, ne aggódjon. Nem holnap, de egy másik alkalommal folytatjuk még ezt a témát. Holnap pedig egy teljesen új témával jelentkezik a Ceglét hangja, ami persze lehet, hogy nem új téma lesz, de egy másik téma lesz, ez minden esetre biztos. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, köszönöm a remek üzeneteket, és ha lehet, maradjanak továbbra is a Cegléd Rádióval. Vörös Nándi búcsúzik, mindenkinek további jó rádiózást, viszont hallásra!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Meleg időre számíthatunk, jövő kedden találkoznak a visegrádi négyek miniszterelnökei. Drágulnak a Telekom, Jettel és Ván előfizetések. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a három hazai nagy távközlési vállalat. A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-től megváltoznak a tavaly év végéig bevezetett csomagok havidíjai, a Ván előfizetői pedig szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson három szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Meghaladta 200-at a kongói demokratikus köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. A megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. A védekezést súlyosan nehezíti az is, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig alig az 1/10 érkezett meg. Különleges magángyűjteményekből származó, a 16. század és a 20. század eleje között használt szabjákból nyílt időszaki kiállítás a Budapest Történeti Múzeumban. Az augusztus végéig látható tárlaton a közönség 18 egyedi díszes fegyvert tekinthet meg, a bemutatott ritkaságok között szerepel egy egerben fellelt török ellenes harcok idejéből származó kard, valamint Buda és Attila ábrázolásával díszített 18. századi szabja is.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is marad a napos idő, de észak-keleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Napközben 30-34 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Meleg időre számíthatunk, jövő kedden találkoznak a visegrádi négyek miniszterelnökei. Rohamosan terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmaz. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson 3 szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Meghaladta a 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az Afrikai Járványügyi Központ jelentése szerint a megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. A védekezést súlyosan nehezíti az is, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig alig az 1/10 érkezett meg. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Új Szász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is marad a napos idő, de észak-keleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: belét senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös is.

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Meleg időre számíthatunk, jövő kedden találkoznak a visegrádi négyek miniszterelnökei. Drágulnak a Telekom, Jettel és Ován előfizetések. Köszöntöm Önöket, Labányi. Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmaz. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a három hazai nagy távközlési vállalat. A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-től megváltoznak a tavaly év végéig bevezetett csomagok havidíjai, a Ván előfizetői pedig szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson három szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Meghaladta 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. A megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. A védekezést súlyosan nehezíti az is, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig alig az 1/10 érkezett meg. Különleges magángyűjteményekből származó, a 16. század és a 20. század eleje között használt szabjákból nyílt időszaki kiállítás a Budapest Történeti Múzeumban. Az augusztus végéig látható tárlaton a közönség 18 egyedi díszes fegyvert tekinthet meg, a bemutatott ritkaságok között szerepel egy egerben fellelt török ellenes harcok idejéből származó kard, valamint Buda és Attila ábrázolásával díszített 18. századi szabja is.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Napközben 30-34 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Meleg időre számíthatunk, jövő kedden találkoznak a visegrádi négyek miniszterelnökei. Rohamosan terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmaz. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson 3 szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Meghaladta a 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az Afrikai Járványügyi Központ jelentése szerint a megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. A védekezést súlyosan nehezíti az is, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig alig az 1/10 érkezett meg. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Új Szász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is marad a napos idő, de észak-keleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hideg a Ceglédi Rádióban.
1: Meleg időre számíthatunk, jövő kedden találkoznak a visegrádi négyek miniszterelnökei. Drágulnak a tele.